2 hét múlva találkozunk újra. Várni foglak titeket. Tilos 9,3 szubszonikus elmélet. Én Vida voltam. Sziasztok!

Tilos Rádiót halljátok, drága hallgatók! Mint minden vasárnap, most is reggel 8-kor elkezdődik a Fab Mix című műsor. Ezúttal, amit halljátok, nem Fabbal, hanem Beugró DJ-vel, aki őt próbálja meg helyettesíteni ebben az órácskában. Fábnak kívánunk kellemes szabadságot, pihenést, köszi a műsoridőt, úgyhogy ma 2 órás agymenés következik, eklektikus freestyle-ra lehet számítani, kicsi megúszósnak fog tűnni, de próbálom egy jó halmazba gyúrni a különböző trackeket, amelyek természetesen hanglemezről szólnak. Tilos.hu. Jó reggelt!

2026. augusztus 16-a, reggel 8 óra 54 perc. Még egy-két track hátra van a Fab Mix műsorból, amelyet kivételesen ezúttal Beugró DJ szerkesztett. Köszi még egyszer az adás lehetőségét, és hogy kivételesen két órázhatok. Kell az ilyen élmény is. A templomban vagyunk, élő adásban, úgyhogy 9-től meg szokás szerint indul a Selection Show Beugró DJ-vel természetesen. 10-ig tehát ez van rátok. Túl vagyunk a 80s trackeken, egy hip-hop blokkon, és akkor lesz még egy kis jazz funk, és ilyen soul, reggae, diszkó, stb. Úgyhogy így alakult ez a mai adás folyam. Kellemes ébredezést!

Tilos Rádiót halljátok, abban is a Cell Action című műsort. Később ébredőknek jelzem, hogy én itt vagyok már reggel 8 óta, hiszen a Fab Mix műsor ideje is rám szállt a mai nap, amit ezúton is még egyszer megköszönök, és akit csak most kapcsolódik be, az természetesen a szokásos Cell Action felhozatot fogja hallani, úgyhogy beúró DJ és a track.

Na jó van. Kedves Tilos Rádió hallgatók, jó reggelt. Komoly zenei műsor fog mindjárt kezdődni, és ahogy a műsor folyamnak az utóbbi páradásában indítottuk a műsort, következetesen most is azzal fogjuk. Ez, ahogy Gérard Grisé, francia zeneszerző, Les Espaces Acoustiques című nagy kompozíciójából a harmadik rész, amit legelőször kezdett el és fejezett be, a Partiel című. Ezeket le is fordítom, tehát a Les Espaces Acoustiques az azt jelenti, hogy a hangzás, a hangzóterek, vagy a hangzás terei. Az, hogy Partiel, az még ennél is szakkifejezésebb, mert az azt jelenti, hogy felhangok vagy részhangok, attól függően, hogy melyik nyelvből kell melyikbe fordítani. És annak az irányzatnak, amiről az utóbbi adásokban beszéltünk, annak az a neve, hogy spektrális zene. És akkor megint ugye indítsuk el ennek a dolognak a kezdő darabját. Íme.

És ez most akkor megint persze lejátszhatnánk ez az egész 22 percet, amelyben ugye ez a hangzás, amit itt az elején ilyen lökésekben megkapunk, és így elkezd kiterjedni, az utána is szerte foszlik, és mindenféle zajok lesznek belőle, és még szeretem így emellé tenni azt, hogy egy teljesen másik zeneszerző, aki nem is volt része ennek az irányzatnak, de valahogy mégiscsak hatott rá, és ezt a zenét írta 5 évvel később, ami nem lett véletlen, ugyanott, majdnem ugyanakkor, és szerintem majdnem ugyanaz, és az meg így szól, hogy

Hát így, szóval, hogy a másik zeneszerzőnek az a neve, hogy Luke Ferrari, és ennek az a címe, hogy Histoire du plaisir de la désolation. Próbálom lefolytani ezt is, hogy azt mondja, hogy az öröm és a kétségbeesés, vagy az öröm és hát mi az öröm hiánya, ugye ez a desolation. Hát nem bánat, de mondjuk, hogy így jobb ellentét párbeállítani, szóval az öröm és a bánat története. Histoire du plaisir de la désolation. Azt hiszem így kell. Na most, igen, mit mondtunk el erről? Most így röviden megpróbálom összefoglalni, hogy mi az érdekes ebben az egészben. Tehát, hogy a tendenciák a 20. században azok főleg azzal kezdődnek, hogy ugye új rendszereket keresnek a régiek helyett. A régi rendszerek azok rendszerként voltak megfogalmazva és megélve az elmúlt évszázadokban, de igazából azt is el lehet rólunk mondani, hogy a hangok természetes kapcsolataiból alakul ki egy nyelv, ami azt jelenti, hogy nem rendszert alkotunk, mert a nyelv az abban az értelemben nem rendszer, hogy azt nem alkotják, hanem az spontán módon alakul ki. Hát itt mind a kettő igaz volt. Hogyha nagyon gyorsan el akarjuk magyarázni egy UFO-nak a zenetörténetet, akkor az, hogy hát, hogy látjuk, hogy a hullámok hogy viselkednek, azt is látjuk, hogy erre az emberi fül, és aztán a hallás hogyan reagál, és akkor természetes a skálák, és hármashangzatok, és akkordok, és a szólamok között megjelenő a konszonanciák és diszonanciák, feszültségek és oldások fogják meghatározni azt, ami történik, és akkor ugye a 20. században volt kifejezetten egy olyan kérés, hogy ne ez határozza meg, és aminek jóskán meg volt már ágyazva ugye a 19. század végén, és megszületett az a fogalom, hogy tonalitás, és elkezdtek, ha már fogalomként megvan, akkor elkezdtek ellene dolgozni. És akkor, ami azt jelentette, hogy ugye a tonalitás az a rendszer, ami megkülönbözteti mondjuk a harmonikus és nem harmonikus dolgokat, és úgy épít föl együtthangzásokat, hogy azok vagy diszonánsak, vagy konszonánsak, és akkor a köztük levő verseny. Mondjuk még mindig ott tartunk, hogy a Tilos Rádiónak az UFO közösségéhez szólunk most, vagy a Mars lakó közösségéhez. És akkor most visszatérve a Tilos Rádió megszokott közösségéhez, szóval, hogy azok után, hogy rengeteg elmélet született a 20. században, egymással összefüggő elméletek arról, hogy hogyan lehetne függetlenedni attól a rengeteg megkötéstől, ami közben rátapadt a zenélés szabadságára, és nem engedi kiteljesedni azt, és akkor emiatt aztán ugye nagyon sokszor a fül által felfoghatatlan dolgok történtek. A fül által és az embernek az ösztönös hallása által felfoghatatlan dolgok, ami azt jelenti, hogy az első gondolatunk az, hogy ez nem szép, ez nem dallam, ez nem. Ugye, tehát, hogy, és akkor ott vagyunk egyébként ugye a közkeletű sztereotípiáknál megint, amikor modern zenéről beszélünk már az utolsó, hát mondjuk 100 évben. Nem kevés évben, hanem itt végig. De tulajdonképpen bizonyos szempontból tényleg ez történik. És akkor most itt vagyunk annál, hogy hát vannak rendszerépítőbb irányzatok, meg rendszerépítőbb emberek, meg spontánabban komponáló emberek, akiknek szintén a zeneművészetükre hatással volt mindaz a rengeteg elmélet és az egymásnak feszülés, a hagyomány és a hagyományból való kitörés résztvevői között. De most itt ott tartunk, hogy rendszer készül még pedig pont azért,
hogy a hangoknak az akusztikai tulajdonságát, azt, ami a legközvetlenebből, még minden rendszert megelőzően, még minden spontán, illetve tudományosan megfogott rendszer, vagy tudományosan megteoretizált, és csak úgy magától kialakuló rendszer, szóval, hogy az azt megelőző aranykor, amikor a hangok csak hangok. És akkor csak közben a hangok csak hangok tulajdonságról tudományosan is egyre többet tudunk, és az azt jelenti, hogy sokkal tökéletesebben és ravaszabban meg tudjuk fogni azt, hogy mi van egy hangnak a belsejében, mi egy hang szerkezete, és a fül számára mi következik ebből, és milyen művészetet lehet csak a hang szerkezetéből, csak a hang természetéből csinálni. És közben persze ennek az előzményei ott vannak, hogy nem csak úgy absztrakt módon a hangjegyek kapcsolata az ellenponttan, az összhangzattan, a formatan az, ami a zenei alkotásunknak a térképét képezi, hanem hát nagyon sokszor már az utóbbi pár száz évben rákanyarodtak arra, hogy magáról a hangzásról tudjanak mondani valamit, és már azt mondják, mondjuk ez tényleg egy ilyen valamivel Bach előtti barokk franciáról, Jean-Philippe Rameau-ról, hogy már őt is foglalkoztatta a hangszerelés kérdése. Azelőtt igazából tényleg a hangok együtthangzását csak maguk a hangszerek, hogy éppen milyen hangszer van kéznél, és azok az elméletek, amelyek a konszonanciáról, a diszonanciáról és ezek rendszeréről tudtak valamit mondani. De hogy konkrétan a hangzás, hogy mi szól együtt jól, az mondjuk, mondom, a Rameau-nál mondjuk ő neki van összehozatlan könyve, és ha jól tudom, akkor az a világ első összehozatlan könyve, amit ő összehozott, de a hangszerelésről neki nem volt mit mondania nem, de állítólag ő már foglalkozott azzal, de én legelőször mondjuk Bachnál hallom azt, hogy nagyon is foglalkozva van a hangszereléssel, nem csak úgy a hangok távolságával, hanem a mondjuk a felhang tartalmával is foglalkozik. Mármint, hogy szintén ugye nem felhangonként, vagy nem tudományos módon, hanem intuitív módon, de hogyha az ember mondjuk meghallja akármelyik passiónak az első néhány ütemét, úgy vagy egy templomban, vagy egy jól felvett lemezen, akkor lehet hallani azt, hogy ez mindjárt esetleg eljutunk visszafelé menetben oda, de mondjuk nézzük, hogy mik a közvetlen előzményei annak, tehát hogy most akkor tényleg beszéljünk a hangszerelésről, hogy akkor, hát az első hangszerelés könyvet egyébként, ha jól tudom, Berlioz írta, aki egy nagyon progresszív embere volt a tulajdonképpen korai romantikának. Csak az egy francia romantika, úgyhogy és az valahogy lett egy ilyen hagyomány, és ez mondjuk lehet, hogy Berlioz-zal kezdődik, de hogyha hihetünk azoknak, akik azt mondják, hogy már a Rameau is hangszerelőként állt hozzá a zenei szerzéshez, akkor ez még régebb óta már egy francia hagyomány, hogy, és ez ilyen nemzetkarakterológia valamilyen módon a zenei szakmán belül, hogy valamiért az ilyen sztereotíp módon úgy beszélünk a francia zeneszerzőkről, hogy azok nagyon hangszerelnek, és aztán mondjuk a német zeneszerzőkről, meg mondjuk úgy, akik nagyon hangjegyről a hangjegyre készítik a dolgot, aztán persze találkozunk Boulez-zel, és akkor zavarba jövünk, mert nem illik bele ebbe pont, de aztán most akkor nézzük azt, hogy tényleg mondjuk a spektrális zenének a közvetlen előzményei a hangszerelés, a zenekarkezelés, a szimfonikus írás. Szóval, hogy nézzük meg azt, amit már jó párszor megnéztünk, ugye a Ligetinek az Atmoszfér című zenekari darabját 1962-ből. Ugye, tehát hogyha mondjuk így történetileg át akarjuk a dolgot látni, akkor mit tudom én, Jean-Philippe Rameau mondjuk, hogy 1700 körül, akkor mit tudom én, Berlioz az mondjuk 1820-30, ilyesmi.
és akkor mondjuk a Ligetinek az Atmoszfer című darabja az 1962, és persze az, hogy ő, és akkor mondjuk az van, hogy a spektrális zene, az pedig, hát hogy hogyan jönnek a különböző szálak egybe, és aztán lesz mondjuk 1975-ben a kezdő darab, ez a Partiel című, de hát az előzményeiről is sok mindent el lehet mondani, és mint spektrális előzmények, de mondjuk nézzük most először a hangszerelést, mint előzményt, hogy felépült mondjuk, amit ismerünk, mint szimfonikus zenekar csinálás, egy összegyűlt egy csomó tegelmélet tankönyvek, meg nem tudom, konvenciók, hogy mondjuk egy szimfonikus zenekar az áll egy vonós karból és fúvós karból, és a kettő közt, hát ez mondjuk, hogyha a partitúrát nézzük, akkor a kettő közt, hogyha a termet nézzük, akkor pont így az egésznek a háta mögött ott vannak még. Mondjuk, hogy a fúvós kartól különállóan a részfúvósok, és mondjuk ütősök, hárfa, meg esetleg, hogyha van zongora, akkor még az. És hogy ezeknek a funkciójuk körülbelül annyira merev van, mennyire mondjuk egy rockzenekarban, vagy egy jazzzenekarban, hogy mit csinál a basszus, mit csinál a szólógitár, mit csinál az akkordgitár, vagy a ritmusgitár, mit csinál a dobszerkó, és mit csinálnak az egyéb hangszerek. Szóval, hogy így körülbelül ugyanez, csak hát persze meleve az elemek felsorolásánál már tovább lőttünk, mert hogy mit mondjuk, akkor a vonóskar az két felső szólamból áll, és az kétféle hegedű funkció, és aztán ugye a brácsa, és aztán a cselló és a nagybőgő, ami ugye a zenekar megszületésekor azok a közös funkciójuk volt, és egyszerre mozogtak, aztán utána kialakult ott is. A differenciálódás jó, és akkor most akkor menjünk vissza valahogy oda, de hát menjünk vissza, tényleg a visszamenés az akkor az azt fogja jelenteni, hogy most, amit most hallunk, az nagyon is nem az. Úgy van leírva, tehát az ember látta a partitúrát, akkor körülbelül úgy van leírva, hogy a vonósok alul, a fúvósok felül, és ez olyan, mintha még mindig ugyanazok a funkciók léteznének, első hegedű, második hegedű, csak nagyon sokféle első hegedű, de tovább van osztva az egész. Ez azt jelenti, hogy például tényleg az atmoszférnek a partitúrája, hát nem tudom, hogy vezényelni, én vezénylő partitúrát még nem láttam abban egyébként, azt nem tudom, hogy az hogy néz ki, de amit úgy stúdiózó, na most valami kis, ja jó, valami zajtól megértem, de ez nem releváns. Azt hittem, hogy le fogja valamit csapni a rendszert, és akkor nem lesz adás. De nem lesz, szóval nincs baj ez a rendszerrel. Szóval hol tartottunk, valaki mondja meg, hogy hol tartottam, mert elfelejtettem. Szóval, hogy az a Ligeti, hogyha az ember a kezébe veszi azt, ami kézbe vehető, azt a méretet, akkor azt látja, hogy az olvashatatlan, mert annyi szólam van egyszerre. Szemben azzal, hogy hát persze egy darabig úgy türelmesen fejlődgetett a szimfonikus zenekar egészen mondjuk Haydn-nak a szimfonikus zenekarától, ami egy viszonylag egyszerű dolog, néhány szólammal, odáig, hogy vagy akár Mozartnak a szimfonikus zenekarától, egészen odáig, hogy mondjuk mit mondjam, Le Sacre du Printemps-nak a szimfonikus zenekara, az már egy nagy ugrás, és akkor most még egy nagyobb ugrás, mit tudom én, egy fél évszázad alatt, és megszületik ez. Rengetegszer hallottuk, úgyhogy most csak átismételjük.

Na most ez ugye egyáltalán nem spektrális zene, de mondjuk mit tudom, hogyha egy kicsit odébb megyünk, odébb keresünk és elkezdünk, most itt elugrottunk egy percet, és akkor most itt tartunk, hogy

Halljuk, hogy itt a hangszereknek a tulajdonsága van nagyon kiaknázva ugyanúgy, ahogy a nagyon jól hangszerelt klasszikusabb darabokban, még a 20. század elején akár, vagy az újonnan kialakult spektrális gondolkodásban, ahol viszont ez egyetlenem spektrális abban a szempontból, hogy hát itt nem sokat törődik azzal, hogy ami megszólal, az harmonikus legyen, sőt éppen ellenkezőleg pont, hogy befedi az összes lyukat a harmonikus hangközök között, tehát az azt jelenti, hogy ezek diszonáns hangközök, de azért mégiscsak, hogyha egybe ennyi dolog megszólal, akkor nem diszonanciát hallunk, hanem egy érdekes zajtömeget, de ez a zajtömeg ugye a zajról általában azt szokták mondani, hogy zavaró, és a diszonanciákról is azt szokták mondani, hogy zavaró, de ugye itt akár zajként fogjuk fel, akár diszonanciaként, ez nem fogja elmondani, hogy mit hallunk, mert amit hallunk, az igazából valami nagyon akusztikus dolog. És hogyha most összehasonlítjuk azzal, hogy mikor robbant fel úgy igazán a szimfonikus zenekarnak a képe, tehát hogyan néz ki egy szimfonikus zenekar, akár mennyiségben, tömegben, akár rendszerként, akkor most még vissza kell menni, akkor, amikor így Yannis Xenakis még egészen fiatalon, ilyen 31 néhány évesen elkezdett tulajdonképpen akkor kezdett zeneszerző lenni, azelőtt is csinált zenét, meg ugye az, hogy foglalkozott építészettel, és az első komolyabb kompozíciója, ha lehet ezt így mondani, a Metastasis, az úgy alakul ki, hogy elkezd építészként dolgozni, és igazából lerajzolja először is a zenét, ahogy egy építész a tervét elkezdi rajzolni, tehát tulajdonképpen egy látványtervet csinál, ami utána egy akusztikai tervé alakul, és ebből a rajzból lesz egyrészt épület, másrészt lesz zenemű, amit utána persze hangról-hangról meg kell később komponálni, pont egy olyan korban, amikor kialakul a grafikus kottának is a szcénája, valahogy elkezdenek zeneszerzők grafikusan kottát írni, ami azt jelenti, hogy nem a hagyományos kottafejekkel jelöljük, hogy milyen hangokat játszunk el, hanem, és lehet, hogy nem is jelöljük közvetlenül, hogy milyen hangokat játszunk el, hanem szintén valamilyen rendszert hozunk létre, és most már a rendszer az nem meghatároz egy kompozíciót, hanem az maga a kompozíció, és akkor azt már csak el kell játszani, csak hát persze az van, hogy ahogy a Xenakis elkezdte ezt rajzolni egy szimfonikus zenekar számára, ugye egy szimfonikus zenekar nem igazán tud játszani, mert ugye a szimfonikus zenekar az nem mondjuk valami nagyon tudatos művész, hanem az egy hive mind, ami nem működik, tehát azt hiszem, hogy mindent nekik meg kell írni, és amikor mindent megírt nekik, akkor ez a darab így hangzott. Nem tudom előre eldönteni, hogy végig menjen ez a darab a 8,5 percével, vagy mindegy, kezdjük el hallgatni, aztán majd lássuk meg.

Na most halljuk, hogy ez tényleg a legkevésbé sem spektrális, amit itt hallunk, mert hogy tényleg nem a harmóniákat emeljük ki, hanem pont diszonanciákat emelünk ki, de annyiban hasonlít, hogy itt a zenekart mint egy totalitást kezdjük el kezelni, ami azt jelenti, hogy nincsen egy első erdő, második erdő, brácsa, cselló, és külön fúvóskal, hanem hogy hangzásokat keverünk ki az egészből, és hogy pont ahány hangszer ebben részt vesz, pontosan annyi szólam, ami azt mondja, hogy őrületesen komplex lesz a dolog. Ugye az előző darab, ami később, ugye 62-ből most visszamentünk 53-54-be, hogy nyilván a két zeneszerző között Ligeti és Xenakis, a személyes különbség is így hallható benne, hogy milyen hangzásokat szerettek, de főleg az, hogy itt egyrészt én térbeliségből, kozmikusságból is akár. Ugye az, hogy kozmikus, az a Ligetinek nem a komponáláskor jutott eszébe, hanem akkor, amikor a Kubrick lenyúlta a kozmikus filmjéhez a zenéjét, ez egy külön történet, akkor ébredt rá saját elmondása szerint, hogy az ő zenéje kozmikus. De hát nyilvánvalóan az, és akkor mondjuk, hogy a Xenakis-féle zene, az meg egészen másképp az, mert ugye az borzasztó. Ugye halljuk, hogy ez a hangzás, ez milyen borzasztó. De igazából ez szubjektív, szóval az is lehet, nem borzasztó, csak tele van tényleg egy diszonanciákkal, és hogy óriási nagy. Ugye, hogyha a Ligetinek az óriási nagy zenekari hangzását összevetjük ezzel, a Ligeti az nagyon megnyugtató igazából, nagyon homogén, és pedig óriási heterogeneitások ütköznek egymással egy még nagyobb heterogeneitásban, szóval, hogy itt igazából az ellenkezője történik annak, ami később, egy 20 évvel később spektralizmusként jelenik meg. És ugye még visszább megyünk, most így hirtelen már Bartóknál tartunk, ja, mondjuk, hogy ahogy a Fából faragott királyfi című balett kezdődik, az, hát nézzük meg, hogy az hogy kezdődik.

Ó, elkezd bonyolult lenni, inkább kikapcsolom, mert nem arról akarok beszélni, hogy hogyan válik a Bartók zene bonyolultá, hanem most pont az, hogy hogyan hat egyszerűen, mármint, hogy persze amögött is bonyolult munka van, de hogy a hatás az az, hogy hallunk egy nagyon mély hangot, és annak olyan, mintha a felhangjait hallanánk. Persze nem egészen a felhangjait halljuk, hanem azt, ahogy mondjuk a kottázás rendszerén, vagy a hangszer játék rendszerén belül a felhangokat úgy meg lehet közelíteni, és akkor úgy van kikebrezve a hangzás, hogy ilyen felhang hatása legyen, de ez ugye messze nem az igazi felhangok, hanem csak egy ilyen nagyon jó közelítés, mert az igazi felhangokhoz ugye el kell rugaszkodni a 12 hangunktól, el kell rugaszkodni a skálánktól, mert a bármelyik skálától, amit használunk, mert hogy az erre az általunk ismert ilyen klasszikus zenei rendszerre nézve a felhangok rendszere az mondjuk mikrotonális. Tehát ez azt jelenti, hogy ott hirtelen el kell térni attól a rácsozattól el kell térni ahhoz, hogy elérjünk valamit, és akkor ezen a rácsozaton belül egyébként abban az időben már volt a negyedhangos zene, de a negyedhangos zene is hát nem elég mikrotonális, mert ugye, de arra majd később rátérünk. Most arról van szó, hogy mondjuk 1917-ben, mert most odáig mentünk vissza, hogy akkor valakinek hát mihez kellett ez? Ebben az esetben így kezdődik a fából faragott királyfi cselekménye, még nem kezdődik el, még ott tartunk, hogy valamilyen módon belehelyezkedünk az univerzumába a fából faragott királyfinak, ami azt jelenti, hogy elkezdődik az univerzum, tehát egy világkeletkezés mondjuk, és akkor ott valami végtelen harmóniának. Talán a szférák zenéje az, ami itt azt akarja, hogy megszólaljon. És akkor a szférák zenéje az rendkívül harmonikus, az azt jelenti, hogy akkor megpróbálja a zenekarával tényleg megközelíteni azt a fajta spektralizmust, ami 50 évvel később, nem 50, 60 évvel később fog létezni valóságban. De ha mondjuk megnézzük, hogy ha már így beszéltünk arra, hogy a franciák hogy hangszerelnek, nézzük meg, hogy ugyanekkor tájt mi történik, tényleg így a francia hangszerelés iskola körül. Itt van Debussy, aki ilyen nagy hangszerelőként van tárgyalva, szóval, hogy így hallgassuk meg, hogy miért.

Na, ez egy hosszabb darab, ugye ez egy balettmű, több mint negyed óra az egész. Ezzel 2013-at írunk, és az azt jelenti, hogy hát már elég sokat hangszereltek a világon, de ez azért mégiscsak egy ilyen mestermű, azon belül is halljuk, hogy tényleg a zenekarnak a hangjai hogy összeolvadnak. Ez persze akkor, amikor ez a később azért ennek tényleg lett már egy olyan kultúrája, hogy még tovább finomodva a filmzenékben is, tehát hogy azt jelenti, hogy mindennapi találkozásunk van vele, hogy hogyan kevernek hangzásokat, azzal a rengeteg hangszerrel, ami egy modern szimfonikus zenekarban rendelkezésre áll. Vonósok, fúvósok, részfúvósok, ütősök, hárfa, és még egyéb ilyen speciális hangszerek, mindenfélék, hogy ez így, szóval igazából itt van ennek egy ilyen klasszikus, mondjuk fénykora, hogy ez a Debussynek a Zsö című, vagyis játék című, vagy játékok című, vagy meccs című darabja, és körülbelül ugyanakkor készült, és ugyanakkor lett bemutatva ugyanaz által, a társulat által, amit itt balett társulatról beszélünk, ugyanabban a teremben, ilyen pár hetes különbséggel ez a darab,

Ugye ez a Stravinsky-nak a Le Sacre du Printemps, vagyis a tavasz megszentelése, tavaszi áldozat, tavasz ünnep, nehéz lefordítani, mert egy olyan dologról van szó, ami ma már nem létezik, és ki tudja, hogy létezett-e egyáltalán, de hogy ez egy ilyen szintén egy balettmű Párizsban, a Champs-Élysées, a Diaghilev, vagy a Nijinsky, vagy, szóval, hogy így ez a világ, és akkor még egy botrány lett ebből. Érdekes, hogy a zső az szerintem egy hangszerelésben például ugyanolyan groundbreaking, de ez viszont botrányos is lett, amiatt, hogy ugye nem emiatt a hangzás, mint most hallunk, mert ez nagyon, nagyon szép hangzás, nincs vele semmi baj. Hogyha végig ilyen lenne, akkor megtosolták volna, csak hát ebben vannak durva dolgok is, amik szintén hangszerelés technikailag voltak újdonságok, több is, és és tudjátok, mint akkor nézzünk visszafelé még tovább a, mondjuk, hogy a hangszerelés története legyen feldolgozva. Így kezdődik Richard Wagnernak a Rajna kincse című hát a kezdő operája a Ring ciklusnak, vagyis a Nibelung ciklusnak. Ugye azt halljuk rajta, hogy a hangzáson, amit megkomponál, azon kívül körülbelül 5 percen keresztül nem történik semmi más. Tehát, hogy tényleg csak hangzás történik, és azt onnan tudjuk, hogy tényleg csak az érdekli, hogyha kivonjuk belőle a hangzást, és maradnak a hangjegyek, meg a mondjuk, hogy az összhangzattani rendszere, akkor egy darab akkord végig, mégpedig a világ közismertebb akkordja, ugye. Tehát, hogy egy S-durt hallgatunk végig, és

Mondjuk ebből ennyit. Így kezdődik a Rheingold, és akkor most visszakeveredtünk valahogy 1869-ig. Ez azt jelenti, hogy már több mint 100 évet mentünk vissza, így mondjuk az zenekari hangzás kezelésének a történetében, és akkor most még vissza 1830-ig, mert tényleg az első ismert hangszerelés tankönyv ennek a készítője írt ezt a darabot, Hector Beasztikus Szimfónia. Hát kezdjük el ezt is hallgatni. Az is lehet, hogy végighallgatjuk az egészet, csak az viszont jó hosszú, és akkor ennyi volt a műsor. Na, nézzük meg!

Na, és akkor most nagyon messzire kerültünk az eredeti témánktól, de még mindig arról van szó, hogy a zeneszerzőknél nagyon sokszor csak a hangzás az érdekes, vagy hogy a hangzással foglalkozik. Itt persze egy rendkívül izgalmas, motivikus munka is zajlik, szóval, hogy akkor emiatt most már tulajdonképpen nem ott tartunk, ahol elkezdtük a dolgot, de kanyaruljunk vissza, megint legyen egy kis Rajna kincse első darab, mint az előjáték, amiben tényleg egyetlen egy akkord merevedik ki, és az kezdi el színezgetni.

Mondjuk ez, és tegyük hozzá azt, hogy Wagner egyik követője, aki aztán nagyon gyorsan megszűnt Wagner követője lenni, és eredetileg sem volt nagyon az, de ebben a darabban, itt most akkor Arnold Schönbergről beszélünk, és akkor ugye az ő neve felmerül, akkor egyáltalán egy követő jut eszünkbe, de mondjuk, hogyha megnézzük, hogy a 20. század elején, tehát ilyen 20-30 évesen még hol tartott, akkor itt tartott,

mondjuk idáig. Ez egyrészt hosszabb, mint amit az előbb a Wagner példában hallottunk, másrészt komplexebb, de itt is mindig visszatér, ugye nem marad rajta egy hangzáson, de mindig visszatér egy hangzásra, és elkezdi azt dúsítani. És akkor így pár év telik el, ezt nem tudom, hogy pontosan hány, mert az egy kicsit zavaros, hogy ezt hogyan komponáltam, mert elég sok év eltelik közben a komponáláson belül, de miután készül vele, igazából már nem sok, és akkor itt tartunk most, mutatom, hogy most hol tartunk, ez már 1912,

Igen, most kicsit meghalt a saját vinampom, mert időnként ezt csinálja. Ja, akkor hallgasson meg ugyanabból egy másik felvételt. Az előbb Bulez vezényelt, és most Hermann Scherchen. Ennyi lesz a különbség.

Ugye, amit most hallunk, az, az egy korszakváltás és egyben stílusváltás, de még mindig, és pont egy olyan szerzőnél, aki egyébként a hangjegyek közti összefüggést tette meg a kompozícióinak a centrumává. Itt, hát hogyha belemegyünk, azt is, tehát hogyha kottát kinyitjuk, akkor, akkor azt is lehet elemezni, de főleg hangzás élményeket kever a különböző hangszereknek az együttállásával, és inkább lehet beszélni hangszínről is. Nem véletlen, hogy, hogy, hogy ennek a darabnak az a cím, hogy Farben, vagyis színek. Amit lehet úgy is érteni, hogy, hogy a metaforikusan, hogy színek, de konkrétan a hangszín, a Klangfarbe is, is jelen van a címében. Szóval, hogy na akkor mit lehet még csinálni? Térjünk most vissza újra a valódi spektrális zenének a terére, tehát most akkor az előző az ugye 1912, most akkor 1980, és hallgassuk meg, ameddig csak meg tudjuk hallgatni Tristan Murailnek a Gondwana című darabját, ami elég közvetlenül a Grisének a Partiel című darabjának a hatása alatt keletkezett, és ez hallatszik is rajta.

26 éves. Juhász Ferenc verse. 26 év ahhoz elég kevés, hogy ilyetten fölsikoltsak. Koponyámat ezüst papírba burkolta a dél. Pedig hogy szerettem, átkozottam, temettem, és nem magamért. Add még nekem a sors vagy akármi annyi időt, és hitemnek annyi erőt, hogy elkiáltsam, ami csak nekem tud fájni a halál előtt. Virágaim még harmatosak. Korság nem rothaszt, nem öl. Mezőimen topognak pávák, kövér bikák, tajtékszőrű csikók. Konok vagyok, s naprendszereket szikráztat föl szívemben a csók. Virágaim tán szalmává száradnak ma holnap, vetésem kénykő, kőeső veri szét. De addig csak hadd égjek, robogjak az űr aranyményekét. Meddig ki tudja, ahhoz már mi közöm. Élek, tündöklő robbanás az életem, s ha más égites tömegbe ütközöm, útjából kivetem. Mert más kimondaná el helyettem, amit csak én tudok, amit ha csak sejt is a szív, beleretten és fölragyog. Ne féltsetek, elszánt vagyok és hajthatatlan, s ha érdemez, nekem elég. Feltör ajkamról a kimondhatatlan emberiség.

magam termedek kristálya, egyre növekvő kristálya, egyre növő kristály röggé, egyre tágabb kristály gömbé, egyre nagyobb ős kristályá, lángoló örök kristályá, mérhetetlen nagy kristályá, mindörökké egy kristályá. Növekszem a világtérben, ágazva a mindenségben, növök, mint kristály harmadcsepp, mint óriás kristály könycsepp, ős növésem egyre könnyebb, benövöm az izzó csöndet, ragyogva, szótlan lobogva, önmagammal folytatódva, önmagamat szétnövesztve, a mindenséget benyelve, hogy már testemben ragyognak a csillagok, napok, holdak, tűzpont halmazok hemzsegve, tűzpettyek lazán derengve, anyagok, csöndek, remények, kristály életemben égnek, halmazok, tüzek, kőárnyak, kristály testemben lobognak, ragyogásomban ragyognak, kristály életemben fornak, egyre épülő testemben, szűz kristály szögleteimben, mindenség ősanyagomban, végtelen ős kristályomban, ott virágzik minden élet, minden növény, állat, féreg, minden, ami mindenné lett, minden, ami eddig fény lett, örök kristály életemben.

látomásokkal áldott élet. Csodák, csodák és látomások, vad víjogások, zokogások. Csodák, csodák, csodák ömölnek két szememből, mint a könyv. Világot rázó szél nyöszörög csontvázam pillérei között. A hús lombjait szüntelen rázza a létezés lázas látomás. Szívemet sárkány foggal rágja az elmúlás szörnyű csodája. Palántékomban tűz dörömből, kiszakadna a vérkörömből, ráomlana az éjszakára, mint a csillagok vérszakára. Tarkomban milliárd meteor hemzseg, fémruhás seregek nyüzsögnek, sisakos főkkel, vértezett lovakkal, világ újító akarat. Ínok kopár szikláit érzem, virágja itt-ott a szemérem, könny rezeg, sóhaj növényi szárán, átok énekem sebzett jobb száján. Pedig nem vágytam látomásra, csak a magányra, soha másra. Vágytam egyszerű, tiszta hitre, ami az embert megsegítse, kifakadni, mint a virágok, és meghalni, mint a virágok. Osztani magamat meg mással, nem fölperzselni a látomással, élni derűsen a fényben, és becsukódni észrevétlen. Szólni egyszerű, tiszta szókat, elsiratni az elmúlókat, újongani a születőket, fagytól óvni a növekedőket, lenni kosara, piros vakkölyöknek, szalmaháza a kamasz rózsatőknek. Csak úgy, mint az én jó apám volt, aki maga a tisztaság volt, a fizetést mindig hazaadta, és volt egy ünneplő kalapja, amíg a februári este kezét a mellére szögezte, orrát a halál kihegyezte, elment Pestre. Volt tiszta könycsepp, szeríd óhaj, míg fölitatta a tüdőbe. De háborgok akár a tenger zöld nyála szikla bálványokra fölver, mélyében látomások nyílnak, foszforos csodái a kínnak, fényt virágzó szörnyű szépek, lomha cápa libbenések, remegő puha bánat erdők, világító kék álomernyők, de szorítanak nagy adók, tejútak kígyó csontvázalók, robbanva, derengve a szívemben, kásásodva és ércesebben, és téged tudnak csak áldani, végzetem aranyszárnyai, szíved körül a fogsorom, mint bárányba vájt saskarom, ki úgy viseled a csodát, mint a tüzes vas koronát, mint láva ömlést gyönge völgy, te izzó asszony Dózsa György, ki sorsodon úgy cipeled vadló sörényű fejemet, mint viasz rózsát a csiga, rajtunk mély tenger éjszaka, a csillagrojtos homlokot, s ujjaiddal elsimítod a duzzadt égő éveket, mint nagyanyám a mirigyeket. Kin átzúg ez a csoda zavar, mint kerten a nyári vihar, ki embermódra elviseled látomásokkal áldott életet. Babonák napja, csütörtök, amikor a legnehezebb. A harmadik napon a legnehezebb, a harmadik nap. Ácsorgok mélázva, e kővillany szigeten, az oktogonon, csütörtök este van, nem átkozom magam, nem síratom. Kék, sárga, zöld, piros eső zuhog. Lábomnál olaj szivárvány patakok és föltorlódott esőhólyagok. Mint mozgékony bőrű kaméleonok, agyag csipke korsó szeme forog, a nyüzsgő buborék állatok vízhártya szeme. Csillám bársony bőrük gyűrődik, mozog, színét cseréli szín után. Egymáson másznak a piros taréjú esőgyíkok. Ez a tér a virágzó kő magány Galapagos szigete. Magam vagyok. A tér, mint kivilágított óriás kerék forog,
hajói, taxik, autóbuszok, villamosok, ablakai a kirakatok, ringyói a födetlen ivarszervű gladiuluszok. Kék, sárga, zöld, piros esőzők. Kiáltoznak az újságárusok, hallgatnak a virágárusok. Fák, tetők, kémények fölé fémvázak emelik a csönd állatfény virágait, az éj pillanat lényeit, elektromosság szörnyeit. Szívem az égre feszítve látja sorsát, mint óriás színes agyvelő villanytérkép vibrál fölöttem Magyarország. A fénypont falvak, városok, mint agysejtek velődúcok, a villanyfolyók, a kék erek tekervényei fénylenek. Jaj, emberek, a harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Nem átkozom magam, nem siratom. S itt is, ott is az esőben kivirágzik a tető, a fal, az ég. Fénypókhálóban fénypókocska. S fénysejt tódulással mozogva a hirdetések mimóza levele nyílik, elfordul, összehúzódik, mint mélytengeri rózsaállat feje, a ringatózik, tapogatózik. Segíts meg, emberiség! S az eső kristály páfrányai alatt, mint celofán ős állatok, nájlon köpenyek, gumikabátok, átlátszó műanyag zsákok zizegnek, zörögnek, izzanak. Kígbőrbe bújt asszony, kígyó bőrbe bújt férfi, és éhesek, és szomjasak. Kék, zöld, sárga, piros arccal tolonganak. Ki tudja, hogy itt vacogva állok? Kinek vegyek most virágot? Hol vannak a jó barátok? Ki hallja meg, ha kiáltok? Nézem az esőt, téged keresve, hívlak kékülő szavakkal, és piros, sárga, zöld fényvonalakkal óriás sörös korsót rajzol az esőbe az este, megszületik az elmúlásba esve. Aranykorsóban aranysör pezseg, aranykorsó okád villanyfürtöket, csurog a nyálkás kövezetre a foszforhab villanyfoszfor. Hová megyek? Mit énekelek? Ments meg, Uram, engem a gonosztól, a harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. El kéne szaladni, itt kéne maradni. Őgyelgek a villanysörhabon, bár ordítoznék, mint a gyerek, aki valamit szeretne. Ordítoznék, de mindenki kinevetne, és fölmásznék rád, villanyírháló Magyarország, feküdnék neon agyadon, hogy lássák az átsugárzott bordák között megdagadt szívemet, amely tied. De nem szabad, de nem lehet. A harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Én nem kiáltok, nem mondok átkot, csak állok az esős szivárvány vadonban, szájomból nagyanyám szava lobban, ments meg, Uram, az egyszarvú lótól, a négy mellő madártól. Ments meg, Uram, a pikkelyes kostól, a vonító virágtól. Ments meg, Uram, az ugató békától, a patás angyaltól. Ments meg, Uram, engem, ments meg a gonosztól. De kinek motyogok, kinek beszélek, kit ment meg a haláltól az ének? Hiszen én Istent nevetve megtagadtam, tövis ággal vertem ágyékát, s elszaladtam. Lángomat Isten nagyra csavartam, világrovarok perzselődnek benne hártyás nyálazással, zöld könyv sistergéssel, zöld buborékolással, s most befonják fejemet a piros, kék, zöld villanygyökerek. Villanyember leomló lila szakálla rám folyik, mint csáp nyaláb köteg folytogat beborít. Csak te segíthetsz rajtam, jól tudom, a harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Mit akarok? Mit akartam? Magamat szívedbe kapartam, mint aknatűzben a föld anya hasába a bozontos arcú kis katona. Fölötte fény halál fejek, fémlevelek, körötte rubint szökőkutak vérlegyek, húscseptő szakadékok, lüktető eres liánok, szivárvány szemhéjak, forgó szemgolyó virágok.
mint embrió, kuporgok összecsavartan lüktető véres dzsungeledben, ringatnak a lágyon mozgó gordák, verdes vér zuhatagot sistergése, a beleg zsíros fodros remegése, hallgatom, hogy dolgozik forr, a mája a vese, a tüdő a foszfor, nyitott szemem látja belső éjedet, s érzi átderengő testedet, tapogató csáp szemem. Világűröm vagy, s mély tengerem. Magam vagyok, veled vagyok. Kék, sárga, zöld, piros eső zuhog, kiforognak a mélyből a fényállatok, s a villany medúza Magyarország, a tenger agya libeg fölöttem, s úszik a világűr medúza, a földgolyó a tejút öbölben. Én elhiszem, hogy puha álcádat leveted, megépül hited, arany mozaik szárnyait kibontod, kigöngyölöd a nyálas puha ragacsból, kitin szerkezete megszikkad, megszilárdul, hártyája megszárad, kifeszül, hogy kilüktetsz a kékeres lucsokból, s az idő méhe csöndesen bezárul, mert tudom, hogy a sorsom a te sorsom. Itt állok egyedül, ázott fejemet lehajtom. A harmadik napon, a legnehezebb, a harmadikon. Csütörtök este van, nem átkozom magam, nem síratom, s elindulok hazafelé, ázottan, életre szántan, a kék, zöld, piros esőben, a szocializmus korszakában. Tűz lilium az éjszakában. Tűz lilium az éjszakában. Én nem hiszek a csalogány szavában. Én nem hiszek a bölcs emberi rosszban. Én nem hiszek az emberi gonoszban. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Én nem hiszek a csalogány szavában, ősz lepke gördül villany árvaságban, mint ősz csillag az Isten mosolyában, tűz lilium az éjszakában, zöld bénaság és növény fekete, növény állatok zöld lehelete, egymásból kicsüngő hüllő bánatok, csöndrostok, óriás szirom cafatok, zöld szorongás fölött kanca tüzesség, vér lebenyek, boldog hevesség, láng cimpák, buja vad csalogányok, tűz lilium, mondd meg a magányod, tűz lilium az éjszakában, én úgy hiszek az emberi csodában, valami jóban, valami szépben, valami emberi elrendeltetésben, tűz lilium az éjszakában, hold a diófa zöld zűr zavarában, hold a diófa zöld rendszerében, tűz lilium villanyfény szegélyen, tűz lilium a föld csillag rimája, zöld tüskés velőnyél kitüremlett szája, árnyék űrből felszökő könyörgés, véres érccel bélelt tigris hörgés, zöld tenyéren tűz nemiség, gyíkhónaj sárga, üstökös csóva ver tűz koponyádra, a mindenséget vérzi benagy bárgya, a pokolik hasi suhintása, tűz lilium az éjszakában. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, üstökös uszály hömpölyög nehéz szívemre, mint medúzára döglött bálna nyelve, mint óriás porít köteg ernyett csápja, omlik fejemre csipke gomolygása, valami vad angyal sír az éjszakában, szárnyát zuhogtatja egy másik világban, valami vak ördög dobog a vak űrben, kürtök és cimbalmok hamvadnak a bűnben, világ nemző csődör nyerít, hívja párját, Isten kék szeméhez rúgdossa patáját, Isten kék szeméből dől a láng verése, megfullaszt az égbolt szikra üvöltése. Felbömböl az égen Gilgámez bikája, nincs akire roncson, nincs aki levágja, szivárvány tűz zsákja, a hold dagadt gombja, rengeteg tűzlucskát az űrbe kiontja. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Reng a föld, a tenger fölmászik a holdra, fortyogó nyál tömeg, szörnyeteg a műba,
Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűzmilliom az éjszakában, görcs, diófa, kő gubanca alatt, lilium tűz az éjbe kihasad, fölötte az álmot kő korszakba fonja, a vén diófa cement laukon csoportja, kő kígyó örvénye, kő izom szövevénye, hajol rád lilium vérmárvány fekéje, több agyarú halkül, bitang bíbor hidra, párduc pettyes nyers hús, nőstény csillagszomja. Gyökérszövetségek, növény melkasok zöld küllői fölött, a vér zokog, tűz lilium az éjszakában, én nem hiszek a csalogány szavában, zord kezünkre hulló levelek árnya, nagy, mint a sárkány szempillája, én nem hiszek a csalogány szavában, tűz lilium az éjszakában, mint ravatal gyertya, éber csönddel tüntet, bevilágítja virrasztó szívünket. Az emberiség nem éghet magában, mint tűz lilium az éjszakában. Himnusz az anyanyelvről. Részlet a Halottak királya című époszból. Jaj, te madárnyelvű nép, virágbeszédű nép, medvebeszédű nép, te szöcske hangú. Te tölgybeszédű virágméh, mézevő méh, zenéje hangú nép, te száraz fűkolász beszédű. Te szarvasbeszédű, rigóbeszédű, cinkebeszédű, te szarvasbogár hangú darázs zenéjű, te sasok kiáltozása, baglyok hallgatása, mókusok sírása nép, te fenyvesek csöndje hangú. Te sáskák zöld zuhanása hangú nép, vadrózsa beszédű nép, kökény beszédű népem, te gyertyánfák fekete csikorgása hangú, nyárfák ezüst lángulása hangú népem, te nyulak bársony docsanása, gyíkok pikkely ásítozása, piros csődör nyerítés népem, te rózsapirók beszédű, sármány beszédű, aranymálingó beszédű, zöldike beszédű népem. Te csillagok aranyforgása hangú nép, bíbic beszédű, te nádasok zöld örvénye beszédű, te nádasok barna buzogány ingása hangú népem, te moha hangú, páfrány beszédű, te őjvek lobbanása hangú, te varjak kék alkonyi sétája hangú, te ködök ragyogása beszédű, te erdei patak ezüst csörgése hangú népem, te lepkék, pettyes, csíkos mohalángja beszédű. Te gyöngyvirág beszédű, harangvirág beszédű népem, te ibolya hangú, májva hangú, te kövek virágzása hangú, vizek fémbársony gyűrődése hangú, te vad lilium hangú. Te jázmin beszédű, jácint beszédű, te siklók pikkely tekeredése hangú, te zsíros gyantacsurgás hangú, te vadmész halál szaga beszédű népem, te kócsagok, gémek fehér toll örvénye, köttornya hangú. Te vadkan tajtékos szerelme beszédű, mének csatakos füge beszédű, te piros és aranyhattyú ásítozás nép. Te pelikános merengése népem, te vadszamár, kőbárd lépése hangú nép. Te vadkörtefa beszédű népem, sólymok kőkart keringése hangú népem, kankalin beszédű nép. Te barlangok barna bánata beszédű népem, te gombák puha növekedése beszédű nép. Te szarvasok szakállas úszása hangú népen, bölények gyász robogása, vadak lázas csörtetése beszédű. Te szitakötők listály legyezése beszédű népem, teknőcök karvaj csókja hangú nép, fehér hold beszédű. Te halak gyémánt lüktetése hangú népem, te leveli békák púpos zöld tapadása beszédű. Te esők kék árvasága, tavaszok tűz indulása, jegek lángulása hangú népen, te halállal beszél. Te magzatvízben magzatforgása hangú népen, magzatvízben magzat lebegése hangú, te föld lehelete hangú, föld hívása hangú, föld illata hangú, föld szíve hangú,
mert nincs más kívüled, hát mi volna nélküled, add vissza hitemet, te tűzlilium harangú beszéd, te vércsíkos szirmú tűzlilium beszéd, te vadrózsa zsoltár, népem, te vadméz ajkú. Add vissza hitemet, add vissza holnapom, te szent virág beszéd, madár beszéd, te éjem tűzlilium himnusza, te forró láp liliuma beszéd, te zöld kalász zsoltár. Add vissza énekem, és add vissza benned hitem, te mindenség méze, kék lilium csikketál, hogy élhessek tegnapodért, nyelv, gyönyörű, ifjú lomb, nép, hogy élhessek holnapodért. Te madarak hajnali mindenség himnusza beszéd, madarak alkonyi zsoltára beszéd, te virágok hajnali harmad csillaga beszéd, virágok alkonyi csillag harmata szavú népem, te lángoló fűpuszták, égő őséjszakák szavú népem, te öreg rénszarvas mosolyú, vedd szívedre gyötrött homlokom, szavaidból nőtt test ki szavam, az élet holnapi. Szavaidból hajtson ki szavam, zöld tükkely szív szállal, nagy zöld csipke szív levelekkel, véres és bársonyos szirom levelekkel, nyitott még szájú pettyes kék illatkoporsóval, hogy beteljék szíved virág ámulattal, illatspermával, a halálon túli teremtés jóval, hogy szelíd és vad és vak és gyönyörű szíved betöltessék virág szerelem énekemmel. Hogy legyek mámorod, rejtelmed, hited, szavadból szavad, ének rejtelem énekedből, hogy legyek nemzésed, halálod, föltámadásod, magzatod és tested anya dagadása, hogy virágzó paradicsom kerted legyek, vagy virágzó szelit temetőd, húsod lángolása, hogy jövőt dagasszak lángfújó szájammal szívedben, s fölépítsem hitem gyönyörödből. Hogy sorsomat halhatatlan hiteddől megépítsem, hogy sorsodat gyönyöröm megbocsássam, te gyötrelmem, gyönyöröm, könnyem, halál szégyenem, medve ajkú nép virág szájú, te vadméz mosolyú, zöld kalász tekintetű, te pacsírta beszédű bébic kiáltozású, hogy véres és szőrös szégyen testemet halálból kivirágzó rejtelmes húsodba ássam. Jaj népem, nép, te üszkös maradékot kinn a part mögött a földön, ha vagy még te bujdokló könnyűség, kiszakállasodott rejtőzés, vadló sörényű asszony vadság, barna kancacsikó sörényű szűzek riadalma, fogadj magadba, árva testemet vedd húsodra, és vedd húsodba virágom, és fogadd be sajtékzó üstökös lángom népen gyönyörűség. Mert gőgöm páncélját levettem, mert

üstökös látvány. Egy vaknyugalmú nyári éjszakán kocogtattak a házunk ablakán. Halljátok, gyertek, gyertek hamar, az égen valami nagy csoda van. Ugrottunk ilyetten, mi is lehet, valami titkos égi üzenet? Én megfogtam anyám meleg kezét, tenyeremben éreztem riadt szívét. Mezitláb, ingben, fehér gatyában álltak a szegények a hűs éjszakában, a rémült anyókát álom fehéren dermedtek a csodálatos fényben. Utcára tódult mind a szegény nép, asszonya mellén összefogta ingét, rogyat térdel néztek fel az égre, testet öltött, jóslatra mesít. A domb fölött, a csillagköves égen, kazaltűznél is nagyobb fényességben gyémánthajú szárnyas csődör áll, arany csődör fején tűzsörény vérbuszán. Én szorongattam anyám kezét, még most is érzem teste melegét, apám ujjával mutatta fönt az elgomolygó csődör tűzöt. Elszállt a házak fölött kevélyen, mi csak álltunk fénybűvöletében, utána még nagyobb lett a sötétség. Üstökös sors, káprázat, remény. Rezi borda, ne sír ifjúság múlásán, zúgó idő szárnyalásán, bárhogyan sügik. Húsos lombok mind elasznak, fuldogálnak, rőt harasztnak, az öregség kövér hava mindent beborít. Férfikor jön ifjúságra, életed gyümölcsös ága az is elvirít. Szirmát minden nap elejti, táncát bármiképp is lejti, évek rózsája a szélben, az is elvirít.

körből dúdulván a borod, a borvidi. Nézd a rezi hegyüstökét, zöld bozontját nyomja az ég rengő erdei. Ott ül eső boronálta fején szikla koronája, gőz oszlopok tömődnek a dús tellegek. Paták kongatták a sziklát, társzekerek vasabroncsát nyögte a fahíd. A tornyokban őrök álltak, kars kakasként kiabáltak, döngött tuloktól, bivajtól a felvonóhíd. Testőrök, lányok, szakácsok, íjászok, fürge, lovászok sürgése volt vég. Az udvaron szolga hemzseg, hangyamódra cipekednek, tömik a barbár szakállú várúr vermét. Az erdőben vad futása, sárga ebek csaholása, kürt búgott, őzri, urak, vitézek, vadászok, szűz perzselő topzódások, helyét fölverte a gaz, ki veresen bírt. Mint a szőrzet a hullából, serked a kő koponyából a fű és csigi. Gazveri a csülök nyomot, nehéz kontyú kisasszonyok flórát csipegető kezét, könnyű léptei. Mulandóság, fenebánja, csak így szép az élet, hát ma éljed napjai, ne sírj ifjúság múlásán, zúgó idő szárnyalásán, borod mellett hallgat, szárnya csattog és süvi. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából. Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott. Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott. A ház elé ment, onnan kiáltott, nehéz kontját lebontotta, szőt abból sűrű rengő fátyolt, bokáig érő drága leplet, szőt súlyosan lobbanó palástot, fekete rojtos zászlót a szélnek, a tűzlucskos vérszagú alkony. Ujjai csillagkacsokba fonta, arcát a hold habja bevonta, és úgy kiáltott édes fiának, mint egykor édes gyermekének, a ház elé ment és szólt a szélnek, szólt az énekes madaraknak, szólt a szerelmes vaddudaknak, oda szólt a didergő nádnak, a holdban lebzselő krumpli virágnak, a földben őt herefürtő bikáknak, a kutatárnyazó kis ecetfának, oda szólt az ugráló halaknak, a gyűrűknek, amik gyapjasan szaladnak. Hallgassatok, madarak ágok! Hallgassatok, mert fölkiált! Hallgassatok, halak virágok! Hallgassatok, mert szólni szeretnék! Hallgassatok, föld mirigyei! Vibráló uszonyok, égi ernyő! Csöndesülj nedvekbe ágyazott zsongás! Atomok mélyéből szivárgó zajongás! Érts szemérmű szűzek! Vattaszügyű nyájak! Hallgassatok, mert fölkiáltok! Fölkiáltok az én fiam! Édes fiát az anyja hívta, gyűrűzve szállt föl sikoltása, szállt a mindenség csiga tekervényben, oldala megvillant a fényben, mint halak zsíros, pikkelyes háta, utakon fém só lázadása. Édes fiát az anyja hívta, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te édesanyád. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te édes öblöd. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te hűs forrásod. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te emlékemből. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te hervad sátra. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te félig vak lámpád. Gyere vissza, édes fiam, én már mindennek neki ütődöm. Csupa sárga kék volt a szemem alja, homlokomon a bőröm. A combom lábam szára, a dolgok felöklelnek, mint a megbőszült kosok. Szarvával nekem jön a karó, a szék, a kerítés. Megüt az ajtó, mint a részek kamaszok. A villany is rossz, megüt az áram. Eres bőrömön jön ki a vérem, mint a megdobott madarak csőrén. Az olló elúszik előlem, mint fényből való rák. Veréb lábak a gyufaszála, a vödör foggantyújával visszavág. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én nem tudok futni már, mint a fiatal anyaszarvas. Bizenyő indáktól érik a lábam. Csomós, lila növényzet borítja combjaimat.
Lábujjaimon csont épületek lőttek. Kezem ujja merev, már a húsa is kagylós, csigahéjas, pikkelyes, palás, mint a régi kőzetek. Minden ágam búcsúzni készül, beteg. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Mert én csak révülök. Szikáram betölt a benti látomás, szikrázik a korhat deres szerveken, mint kerítésen lógó fagyott ingeken a télreggeli kakas kukorékolás. Én hívlak a te édesanyám, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! A dolgoknak adj újra elrendelést, a tárgyaknak fegyelmet, szelídítsd meg a kést, a rakoncátlan fésű mutassa meg magát, mert én már két ikrás zöld szem vagyok, áttetsző, könnyű, mint a szitakötő, akinek fiam te jól ismered tarkójas állkapcsa között, két kristály alma tölti ki a koponya üreget, csak arc nélküli két óriás szem vagyok, és nem földi dolgokat látok ezekkel. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Igazíts el minden a lélegzetet. A fiú ezt meghallotta, fejét hirtelen fölkapta, szimatolt tág orvedrekkel, lüktető lebernyegekkel, fülelt erezetfülekkel, síró hangra egész testtel, mint vadász nyálkás léptére, erdőtűz kondor füstjére, mikor a füst szövetében sír az erdő, vinnyog kéken. Egész fejjel fordult arra, hogy a régi hangot hallja, s érzett ekkor riadalmat, meglátta farán a gyapjat, osztott patáit meglátta, gyopárcsülkeit csodálta, s ahol lilion világít, szőr erszényű vakalmáit. Futott a tóhoz robogva, szüggyel a lombot kotorva, teste már habos csatagban, fehér tajték földre csattan, két pár fekete patája, virágot sebez halálra, gyíkocska málik alatta, hűl toka szakálla farka. Amikor a tóhoz érne, ránéz holdfényes vizér. Vízben rezeg holdas bükfa, tóból szarvas néz rá vissza. Most látja csak karcsú teste, vastag szőrrel van befedve, fedi szőr a térdjét, combját, rojtos ajkú vesszőtokját, feje agancsot rügyedzett, csontág csontot leveledzett, arcát állik szőr borítja, ferde vágatú orlikja. Fának veti dús agancsát, nyakát hurkás erekfonját, toporzékol, magát töri, szeretne már kiáltani, de csak szarvasé a hangja, amit visszahall az anyja. Hullatna fiúi könnyet, nem látni fúj vízi szörnyet, hogy a szuszogás örvényben megragyognak vízi éjben virágúszonyú halacskák, budgyant szemű gyémántocskák. Mikor a víz tolla csappan, szarvas áll a holt habokban. A fiú most visszakiáltott, elbődült nyakát kinyújtva, a fiú visszakiáltott, szarvas hangon búgott a ködben. Anyám, édesanyám, nem mehetek vissza! Anyám, édesanyám, ne csalogass engem! Anyám, édesanyám, fölnevelő dajkám! Anyám, édesanyám, szép habos forrásom, növesztő lakásom, nagy rügyű csecsbimbom, fagytól óvó sátrom. Anyám, édesanyám, ne kívánj jöttömet. Anyám, édesanyám, sejem virágszálom. Anyám, édesanyám, aranyfogú madár. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem. Ha én visszamennék, szarvamra vennélek. Szarvhegyről szarvhegyre dobálnám a testet. Ha én visszamennék, földön görgetnélek, eres kis emlődet patámmal megtörném, szarval szurkálnálok, foggal harapnálok, ágyékot taposnám. Ha én visszamennék, anyám, édesanyám, lelket kiontanám, nagy zöld legyek dongnák, csillagok ámulnák virág szerveidet, akik pedig engem bőven melengedtek, zsíros ragyogással, meleg áramlással, mint lágy szufogással, Jézus a kisban. Anyám, édesanyám, ne akarj te engem, bizony holtra válnál, amikor meglátnád fiat közeledni. Szarvam minden ága tekert aranyperec, szarvam minden gajja karos gyertyatartó, szarvam minden hegye szép ravatal gyertyatartó.
Szarva minden lombja, arany csipke oltár. Bizony holtra válnál, ha látnád az égen röpülni a szarvam, mint halottak napján fénylő nagy temetőt, gyertyaláng leveles kőfát a fejemet. Anyám, édesanyám, ha fölkeresnélek, téged pörzsölnélek fekete csutakká, égetnélek zsíros fekete agyaggá, téged megsütnélek szenes hús cafottá. Anyám, édesanyám, ne kívánj te engem, ha én visszamennék, téged fölfalnálak, ha én visszamennék, házadat földulnám, a virágos kertet ezer agancsággal összekaszabolnám, kitépném a fákat szarvas fogaimmal, kiinnám a kutat egy nagy kortyintásra, ha én visszamennék, házat földgyújtanám, akkor kiszaladnék a temetőkertbe, hegyes puha orral, mint a négy patámmal apámat kiásnám. Föltépném fogammal koporsó födelét, csontjait kiszórnám. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem, nem mehetek vissza. Ha én visszamennék, halálod okoznám. Szarvas hangon a fiú így kiáltott, s rá visszafelelt, szólva az anyja. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak, a te édesanyám. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, főzök majd savanyú levest. Vághatsz bele hagymát karikába, ropog majd fogad alatt, mint a kőfalat az óriások fogsorában. Adok meleg tejet tiszt, adok meleg tejet tiszt, adok meleg tejet tiszt, adok meleg tejet tiszt. Adok kócsagnyakú üvegekre, dagasztok kenyeret kőzetes ökleimmel, tudok én habos gyomrú cipót is sütni, ünnepre kalácsot. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Rikácsoló libák eleven bögyéből téptem dunnádba a tollat. Sírva téptem síró ludaimról, a tollfészek fehérre átolvat mellükön, mint a haldoklók szája. Napfényben mosdattam, fölrázogattam a szalmazsákot. Létteit fölsöpölt udvar, terített asztalban. Jaj, anyám, édes anyám! Nem mehetek én oda-vissza. Ne adj nekem, te fonott kalácsot, édes kecsketejet virágos pohárba. Ne is vessed meg süppedősre ágyat, ujjaiddal ne dúlt föl a ludak mellé. Borod inkább öntsd ki, döntsd apád sírjára, a vörös hagymákat fond be koszorúba, tajték belül lángos csüss a kicsinyeknek. Számban a meleg tej csak ecetté válna. A kalács előttem kőteknőt szépálna, borod poharamban piros vérré válna, dunnád minden fejhe válna kék lángokká, itató kis bögrén, kék kardlivió. Jaj anyám, én jó édes anyám, a szülői házban nincsen maradásom, nekem a zöld erdő lehet csak lakásom, gubancos nagy szarvam nem férne házadba, temető agancsom nem fér udvarodba, az én lombos szarvam dübörgő világ. Csillag a levele, tejút a mohája, csak szagos hüveket vehetek szájamba, első szőrű gyepet vonhatok nyálomba, nem ihatok én már virágos pohárból, csak tiszta forrásból, csak tiszta forrás. Nem értem én a te különös gyötrött szabadat, fiam. Szarvas hangon beszélsz, szarvasok lelke költözött beléd boldogtalan. A gilice sír, madárka szól, fiam, miért vagyok én a mindenségben boldogtalan? Emlékszel-e még kicsi anyádra, fiam? Nem értem én gyötrött szomorú szavait, boldogtalan. Emlékszel-e még, hogy szaladtál, milyen boldogan hoztad haza a bizonyítványt? Boncoltál kecskebékát, pettyes hártya tenyerét a kerítésre szögezted. Bújtad a repülőgép szakkönyveket, segítettél nekem a mosásra. Szeretted B Irénkét, V, J és H, S, a kosbor szakálú festő volt a barátod. Emlékszel-e még, szombaton este, ha megjött apád józanul, hogy örültél? Jaj, anyám, édesanyám, ne emlegesd a régi szeretőmet! Barátaim elúsznak mellettem, mint a hal hidegen.
a pipacsnyakú festő ki tudja, hol van édesanyám, ki tudja, hol van az én ifjúságom. Anyám, édesanyám, ne emlegesd az én apámat, húsából kivirágzott, kivirágzott a bánat, ne emlegesd az én apámat, mert föl kell a sírból, sárguló csontjait összeszedik, mert föltántorog a sírból, körmeit, szőrét visszalövezti. Jaj, jaj, jött Wilhelm bácsi, a koporsós, kis babaarcú ember. Azt mondta, fogjam meg a lábad, és tegyünk szépen a koporsót. De ökrendezni kezdtem a félelemtől, épp akkor jöttem haza Pestről, Pestre jártál te is vonattal, irodaszolga, a sínek összecsavarodtak. Jaj, szaggattam volna magamat késsel, beárnyékozt a síma arcod a gyertyalán. Laci borot válta az új sóbor a borbé, a gyertya nyálzott, mint a csecsemők. Belseje kifordult csillogó belekkel, indákkal, átragyogó idegekkel, és körül álltak a dalárdisták lila sapkában, hangosan sirattak, és megfogtam bomlokodat, a hajad olyan eleven volt, hallottam növését, láttam, ahogy álladon serkednek ki a sörték, reggelre már fekete volt az állad, másnapra, mint kígyó sziszára a gégéd, kiszőrösödött sárga dinnye szelet, kék káposztás bőrű sárga hernyó a gégéd. Jaj, azt hittem, belőli a szobát, az udvart, lassan az egész világot, a hajad, a szakállad, benne a csillagok, mint a rovarok zúgnak. Jaj, jaj, nagy zöld eső volt, a gyászkocsi piros lovai rémülten röhögtek. Egyik fejet felé rúgott, a másik bombán vizelt, kicsúszott, mint az akasztottak nyelve lila szemérme, a kocsis káromkodott. Mosta a víz a rezes banda hangját, fújták a cimborák zopogva, fújták a cimborák a kápolna szamár kenyeres tüskés falánba, fújták a cimborák földagat, fekete ajakkal szállt a füstölgő ezüst kosár. Fújták a cimborák kirepett vérző ajakkal, vérben gomolygó szemekkel. Fújták a kártyakartikat, a fröccsöket, fölpüffett elszáradt asszonyokat. Fújták a borra való címeres bolygóit, föl az űrbe utánad. Kifújták a lerakódott reménytelenség üledékeit, a cimborák zokogva. Tódult a villogó, merev, körajkú hangszerekből a hullaszagú űrbe. Tódultak megkövesedett szeretők, rothadó asszonyok, korhadó baka nagyapák. Kis házak, bölcsők, zománchasú, ezüst hagyma köldökű zsebórák, húsvéti harangok, megsokszorozódott megváltók, mint nyitott madár szárny, tódultak aktatáskák, vonatkerekek, tisztelgő sárga pitykés közlegények, fújták a cimborák rózsaszín fogakkal, mint megfeketedett duzzadt máj az ajkuk. S te vezényelted őket, jól van, fiúk, de szép, jaj, el ne hallgassatok. Két kezed egymáson, két aranypók, ízelt nagy lábuk csuklós küllői szíveden. A cipőd a szekrényben vár a rokonokra, kenyér héjkérgű lábadon fehér harisnya. Fújták a cimborák a ropogó esőben, mint Érc Ádám csutkák csuklottak a billentyűk, mint ős madarak karmai, kárkarodon fogai ragyogtak a sárga rész trombiták. Jaj, anyám, édesanyám, ne emlegesd az én apámat, hagyd az én apámat, mert szemei, mint ügyek, a földből kibújik. Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott, gyere vissza, édes fiamó, gyere vissza, hagyd azt a kővilágot. Kőerdő szarvasa, füstködök, villanyhálózatok, vegyi fények, vashidak, villamosok habzsolják föl a véret. Rajtad naponta száz sebet ütnek, te sose ütsz vissza, én hívlak a te édesanyád, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza. Ott állt az idő hegygerincén, ott állt a mindenség toronycsücskén, ott állt a titok kapujában, szarvahegye a csillagokkal játszott, szarvas hangon a fiú így kiáltott, visszakiáltott szülő anyját. Anyám, édesanyám, nem mehetek vissza, száz sebem kifor szín aranyra, naponta lerogyok száz golyó szügyemben,
Naponta fölkelek százszor teljesedve. Naponta meghalok 3 milliárdszor. Naponta születek 3 milliárdszor. Szar van minden hegye 2 talpú vas villanykosztó. Szar van minden ága magas feszültségű áron vezető. Szemem nagy kereskedelmi hajók kikötője. Ereim fekete kábelek. Fogaim vashidak. Szívemben tajtékzanak a szörnyel hemzsegő tengerek. Minden csigolyám nyüzsgő nagyváros, füstölgő kőbáka a lépen. Minden sejtem nagy gyár, atomom naprendszer. Heregolyóim a nap, hold, a tejút gerincvelőm. Az űr minden pontja testem egy-egy része. Galaktika fürtök, agyam egy sejtése. Te elveszed, fiam, mégis gyere vissza, szita kötőszemű anyád virraszt érted. Csak meghalni megyek, meghalni oda-vissza, meghalni megyek, csak meghalni megyek, édesanyám. Kiteríthetsz majd a szülői házban, eres kezeiddel megmoshatod testem, mirigyes szemhíjam lezárhatod csókkal, majd ha a húsom bomlik széjjel, bűzben és virágban rothad a testem, akkor leszek véredivó magzat, akkor leszek a kisfiad újra, mert az csak neked fáj, édesanyám. Jaj, csak neked fáj, édesanyám.

Juhász Ferenc verseit. A csönd virága. A csönd elvirágzik, levelet hajt a bánat nagy erekkel, ne sikolcs, ne sikolcs, ne törj meg engem a szemeddel, ne feszíts fel a jajgatásra eleven síró kötelekkel, száradok húsomban, szerveimben, belep a halál döngő kék legyekkel. Mint a polip karjai, idegeim a nyálas űrbe kinyúlnak, csillaghalacskákra tekerődnek, forró vérüktől ittasulnak. Nyálkás zöld szem vagyok, tengelyen forgó szenvedéseim kigyúlnak, emelj ki mélyeimből, üveges közönyömtől, ragadozó álcámtól szabad. Egy szarvast hallottam énekelni, vándoroljunk arra a tájra. Ott csöndből vannak a levelek, a némaság fái felszöknek sudárra. Ott piros madarak virágzanak, ődöng a szelítség ősz sutája. Kihajt szívedből a szívem, holdfényben nyit a csönd virág. Isten szájában, szívem piros horgát kivetettem, s ráharapott falánkul az Isten. Állkapcsot tört át horog szerelmem, s megállt a hűs kocsonya gyümölcsnek. S vasra fűzött száját összezárva, véres habot fújva pislog párom, ver a nyak négy szita kötő szárnya, Isten hal szájában ült magát. Fáj, e nyálkás, fogszakállas ernyő. Szívem, szájában ő kural erdő, összetartozásunk sem üdvösség. Fogja vagyok, ő nekem rabom már, s fogsora közt szívárok, színes sár, epe, vér, zsír, ének és büdösség.

Juhász Ferenc, ének a hazámról. Meleg sós könnye hiába hull azoknak, kik bűneid zokogták, kiknek kezéből kitépted a tollat, te konok Magyarország. Mámorban hörgő vak urai testedet naponta eladták, s te osztoztál velük a vigalomban, te bűnös Magyarország. Idegen érdekek hirdették fennen, hogy ím itt a szabadság. Germán lobogók keresztje alatt görnyedtél, Magyarország. Szabad volt megdögleni éhen, siratni összezúzott bordát, s mikor a csürhe szívedbe tiport, jajongani, Magyarország. Szuronyok hegyén fönnakadni küldted a katonákat, s mint a csordát, a védteleneket a halál karámaiba terelted, Magyarország. De ím a fehérlő csontok mezejére, elsöpörve a sötétség kordát, keletről jött miként a nap, szabadságod Magyarország. Szívünk nehéz volt, mint a vasharang. Most zeng, dalolja sorsát. Szabad vagy hazám, újra épülő, ifjúdó Magyarország. Hazám, lobogs miként a csillagok, mikor szikrakelyhüket kibontják. Lobogj és ékes konok tüzettel, te szabad Magyarország. Vár.

ajándék felülről van, és a világosságok atyától száll alá. Mert semmi némű jó nem lehet, vagy keletkezhet a létező dolgokban Isten odaszálló irgalmának kedvezése nélkül. Az isteni gondviselés szeme ugyanis tetszéssel tekinti a néki szolgáló angyali karok megingathatatlan voltát, de a bukott ember megújhodását is kegyes irgalommal szemléli, s előmozdítja, hogy akit megteremtvén saját képének méltóságával ékesített fel, azt megtestesülésének szentsége által csodamódon atyai országának örökösévé tegye. Beteljesedtek hát a pátriárkák és próféták jövendőlései, ami megváltónkban, ki megmagyarázhatatlanul szűztől született, a kereszt kínszenvedése és a halál elnyerése után harmadnapon feltámadott, tanítványai körében 40 napig tartózkodott, majd szemük láttára hatolt az ég magasába, s természeténél s tehetségénél fogva atya jobbján nyert helyet, és az atyától s tőle származó

Volt akkor egy Géza nevű fejedelem, a negyedik attól számítva, ki a magyaroknak Pannóniába jövetele idején első vezérük volt. Minthogy Jézusban is hitt, hatalmaskodva bánt az övéivel, de irgalmasan s bőkezűen az idegenekkel, kiváltképpen a keresztényekkel. Ám bár belesüppett a pogány életmódba, mégis a lelki kegyelem fényének közelettére figyelmesen kezdett tárgyalni a körös körül fekvő valamennyi szomszédos tartománnyal, a békéről, melyet korábban sohasem kedvelt, úgy, hogy már ebből felismerhető, kinek fiává vágyott várni. Üdvözítőnknek az evangéliumban mondott szavai szerint boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Ezen felül elrendelte, hogy a többi keresztényt, ki királyságába be akar lépni, a vendégbarátság és a biztonság kegyében részeltessék. Felhatalmazta a papokat és szerzeteseket, hogy elébe járuljanak, szíves örömest hallgatta meg őket, kedvét lelvén abban, hogy az igaz hitnek keble kertjébe vetett magja kicsírázik. Minek szaporítsam a szót?

uralma alá vetett alattvalóját a keresztény hit szolgálatába állítja. Mivel pedig igen sok gondot okozott neki a lázadók megzabolázása, a szentségtörő szokások lerontása, és hogy püspökségeket alapítson, hite szerint a Szentegyház javára, egy éjjel csodálatos látomással vigasztal.

elébe, aki így szólt hozzá. Béke veled, Krisztus választotja. Megparancsolom, hogy szűnjenek meg gondjaid. Nem néked adatot meg véghez vinni, amit eszedben forgatsz, mert kezedet emberi vér szennyezi. Tőled származik a születendő fiú, kire az Úr mindezek elrendezését az isteni gondviselés terveinek megfelelően rábízza. Ő az Úrtól választott királyoknak egyike lesz. A földi élet koronáját majd az örökké valóval fogja felcserélni. Mind a mellett a lelki követségben hozzád küldendő férfit tisztességgel fogad, ha befogadtad, megtiszteljed, rettegve a fenyegető kárhozattól, és elragadva a kiapadhatatlan remény szerelmétől, mely meg nem téveszt. Intelmeit hűséges szívvel, nem színlelt helyesléssel hallgass. Hogy felserkent a fejedelem, a megdöbbentő látomást előbb magában, majd Krisztus híveivel és az övéivel meghányta vetette. Istennek kitárt karokkal a földre borulva alázatosan hálát adott, s könnyeket ontva ajánlotta magát és fejedelemségét születendő fiával együtt, annak őrizetébe, aki nem alszik és nem is pihen. Miközben pedig az Istentől megjövendőlt férfiunk töpreng, jelentik neki, hogy boldog Adalbert, a cseh egyház főpapja úton van hozzá az ő megtérítésére és az őszinteség előmozdítására, hogy dicsőséges áldozattal áldozzon az Úristen. Elmondhatatlan öröm támad Krisztus új katonáival. A vezér híveivel Krisztus apródja elé vonul, tisztességgel fogadta, és ahogy a látomás intette, Isten félelme és szeretete miatt minden módon kimutatta neki, hogy engedelmedje. Így hát a fejedelem parancsára a zabolátlan nép minden összegyűlik, a szent püspök szüntelenül tanít, téríti és kereszteli az ország fiait, sok helyen egyházakat alapít. A világosság, mely megvilágosít minden ember, előzve a sötétséget, elkezdett Magyarországon fényteni, és beteljesedtek a próféta szavai, ki így szólt, a pogányok népe, mely sötétben jár, nagy fénységet. Láthatatlan világosság, világosságon Krisztus, kinek megpillantását a pogányok akkor érdemlik meg, mikor megtérve a sötétségből, hiszik, hogy ő a valóságos fény. Valóságos

Közben megszületett a fejedelem, Istentől megjövendölt fia, akit a próféta szerint ismert az Úr még mielőtt a mélyben megfogant volna. Ezt Isten kedveltje Adalbert püspök hite őszinteségéért a keresztség fehér ruhájába öltöztette, és lelki gyámona lett. Akkor az István nevet kapta. Hisszük, hogy Isten is ezt akarta, mert ami István görög nyelvben, koronázott a latin beszédben. Mivel, hogy Isten azt óhajtotta, hogy viselje e világban is a királyi hatalmat, s a jövőben váltsa fel az örökké tartó boldogság koronájával, kijelölte őt az örök, el nem múló dicsőség elnyerésére. Nőtt a gyermek, gyámolítva a királyi nevelésben, átlábalta a kisded éveket, s miután a serdülőkor első lépcsőfokán átlépett, apja összehívta Magyarország fő embereit és az utánuk következő rendet. A közös tárgyalás tanácsa szerint fiát, Istvánt a nép élére állította, hogy uralkodjék ő utána, és ennek megerősítésére mindet külön-külön megeskedte. Ezek után betelvén napjai az Úr megtestesülésének 997. esztendejében e világ haszontalan viszontagságait égi örömmel cserélte fel. És ugyanazon évben boldog Adalbert püspök Isten igéjének hirdetése véget porosz földre lépett, majd ugyanott a vértanúság pálmájával hozonoztatott.

amikor aztán a Pannóniai Királyság a boldog ifjú bólintását leste, ő a környező tartományok népeivel kötött békét hűségesen megerősítette, hogy amit elméjében forgatott, a kereszténység zsenge ültetvényében annál bátrabban hajthassa végre. De minden jónak ellensége, az írítséggel és gonoszsággal teljes ördög, hogy Krisztus apródjának szent szándékát szétzilálja, belháborút támasztott ellene. Az ő sugallatára vonakodott a pogány nép nyakát a keresztény hit igájába hajtani, és azon mesterkedett, hogy fő embereivel együtt kivonja magát uralma alatt. Mindezeket a dicsőséges keresztjelének pártfogásával, Isten szülőanyja, az örökszűz Mária érdemeinek oltalmával, Isten kedveltje, Márton főpap és Szent György vértanúk zászlaja alatt, vezérei megölése után csak hamar szolgálatába hajtotta, a keresztség vizében megfüröztötte, és hűséges papok által osztván az üdvösség intelmeit, az egy Istent imádni kényszerített.

minden szándékát az evangélium melegágyává teszi. Alamizsnálkodással és imádkozással töltve idejét, gyakran borult a Szent Egyház padlójára, s könnyeit hullatva bízta Isten akaratára, tervének teljesedését, hogy az, aki az Úr nélkül mit se tudna tenni, ha az ő rendelésének betöltése segíti, a kitervelt jót erényes kezdeményezésekkel véghez vihesse. Ennek a megkezdéséhez és beteljesítéséhez azonban szükségesnek tartván Krisztus híveinek tanácsát, követekkel és levelekkel mindenfelé hírül adta kívánságát. Erre sok pap és egyházi személy, kit a vígasztaló Szentlélek ösztökél, úgy határoz, hogy elhagyva székhelyét vándorútra kér. Apátok és szerzetesek semmi tulajdon sem kívánva, csupán arra vágytak, hogy ilyen mélyen vallásos fejedelem oltalmában szabályaik szerint éljünk. Köztük jött a vallásos életű Asrik atya tanítványaival, akik közül egy Bonifác nevű, Asrik atya helyére nevezte ki apát. Mikor a boldog király ige hirdetés véget Magyarország alsó részeibe küldte, nyakán egy kard megsebesítette, bár élt ezután is, a vértanúság dicsőségét el nem veszítette. Érkezett két másik is, a lengyelek földjéről, kik elmélkedésre a remete életet választották, egyikük név szerint András, hitvallásának érdeme miatt az angyalok fókusába vétetett fel, melyről az Úr általa művel csodajelei tanúsított. A másik, Benedek, Krisztusért hontott a vérét, ezért csodálatosan megkoszott. Miután Asrik apátot övéivel együtt tisztelettel befogadták, a Vashegy lábánál egy Szent Benedek atyáról elnevezett kolostort épített, ahol mindmáig virul a szerzetesi gyülekezet a regula rendjében, s mivel bővelkedik a fenntartásához kellő mulandó javakban, nincs másra szüksége, csak arra, hogy az övéi és mások lábát az evangélium szerint megmosdoss. Ezekkel tanácskozott Isten szolgája, a legkeresztényibb fejedelem, olykor közösen mindenekkel, olykor mindenként egyesekkel, majd tartományai 10 püspökségre osztotta. Az esztergomi egyházat a római apostoli székhelybe hagyásával és egyetértésével, a többiek fejévé és felügyelővé. Az említett tiszteletre méltó Asrik apátot a főpapi méltóság süvegével ékesítve kánoni választással ennek hívére helyezte, a többi széket az ő tanácsára, más-más atya gondjaira és ő vizetére visz. Mindenfelé megvetik a szent házak alapjait, emelik a kanonokok plastromait, virágzásnak indulnak a szerzetesi regulában élő közösség. Mindenfelől özönlenek Istennek szolgái, kikben vágyat ébresztett az oly igen bőkezű fejedelem kegyes vendég fogadására. És mert Pannonia dicsőségére ott született a boldog Márton főpap, s az ő érdemeinek oltalmában aratott győzelmet ellenségei a Krisztushoz ő király, mint már mondottuk, azért a király tanácsot tartván Isten kedveltjeivel, a Szent Hegynek mondott helyen, a Szent Püspök telke mellett

atya halála után 5. évben, így akarta az isteni kegyelem. Elhozták az apostoli áldás levelét. S miközben a püspökök és a papság, az ispánok és a nép egybehangzó magasztalásukat fennen kiáltozták, Isten kedveltje István királlyá választatott, s az olajkenettel felkenve, a királyi méltóság diadémiával szerencsésen megkoronáztatott.

hogy az uralkodói rang elének elnyerése után milyen életű és ítéletű férfi volt, megvilágítja a püspökökkel és Magyarország fő embereivel együtt kibocsátott törvénykönyve, melyben tudnillik megszerkesztette minden ártalomnak ellenmérni. És mert úgy tetszett néki, hogy a békének, melyel Krisztus fűzte egybe a világot, legyen fia, el nem múló kötés aláírásával utódainak szigorúan meghagyta. Senki köztük ellenségként más földjét ne támadja. Törvényes vizsgálat nélkül ellenfelét ne bántsa, az özvegyeket és árvákat senki se nyomorgassa. Királyságának sorsosául pedig, de kivált sarjadékának szaporításáért, a római császári méltóságot viselő, szelíd erkölcsei miatt Jámbornak nevezett Henrik húgát, név szerint Gizellát vette házastársul. Kit, miután olajkenettel felkentek, a korona viselésében társának ismerte. Hogy ez Isten tiszteletének csinosításában miként viselkedett, az Istennek szolgálók gyülekezetei iránt mely buzgónak s jótevőnek mutatkozott, arról a mai napig tanúskodnak számos egyházi keresztjei, edényei és csodálatos mesterséggel készített vagy szőtt oltári ékességei. Mindenek előtt pedig a Veszprémi Püspökség egyháza, melyet alapkövétől kezdve minden Isten szolgálatához szükséges arany vagy ezüstneművel és sokféle ruhával felékesített. Maga a király a nemrég alapított püspökségeket az apátságokkal egyetemben, majorságokkal, udvarházakkal, szolgákkal és javadalmakkal királyilag felruházta, keresztekkel, edényekkel és az Isten tisztelethez járó más eszközökkel, aszerint, hogy mire volt külön-külön szükségük, kielégítően felszerelte. A szerzetesek életét és közösségét hol mások útján, hol személyesen fürkészve, gondosan megvizsgálta, a lankadókat kárhoztatta, az ébereket szeretetébe fogadta, s a kanonokok szolgálatát Krisztus és az egyház bizonysága alapján a püspökök gondjára bízta. Az apostol szerint mindeneknek mindent megtett, hogy mindenki megnyerje.

Ez a férfiú hívő volt. Minden cselekedetét teljesen Istennek szentelte. Fogadalom és felajánlás útján szüntelen imáiban magát és királyságát az örök szűz Isten anya Mária gyámsága alá helyezte, kinek tiszteletes dicsősége a magyarok közt oly nevezetes, hogy nyelvükön még e szűz mennybevitelének ünnepét is tulajdon nevének hozzátétele nélkül csak királyné napjának emléket. És hogy könyörületes oldalmát még inkább elnyerhesse, magában a királyi székvárosban, melyet Fehérvárnak mondanak, ugyanezen örökké szűz dicsőségére és nevére híres és hatalmas, csodálatos mívű bazilikát kezdett építetni. A kórus falám tarka vésetekkel, márványlapokból kirakott padlóval. Aki ezt látta, szavaink igazságáról tanúságot vett. Számtalan fajta miseruha, oltárdísz és más ékesség van ott. Az oltárok körül több színaranyból kalapált tábla, melyekbe a legdrágább kövek sorozatait foglalták. Krisztus asztala fölött csodálatos mívű cibórió emelkedik. A kincses kamra mindenféle fajta kristály, ónix, arany, ezüstedénnyel színűtik. Már akkor eltökélte Isten fia, hogy mindaz, amilyen van, és amit megszerezhet, Krisztusnak ajánlja, kitől adományul nyerte. Hogy aki őt az evilági dicsőségre és tiszteletre méltóvá tette, az égi ország lakói közé kegyesen felvenni méltas. Olvassuk az apostolokról írt jövendőlésben. Végig a földön szárnyal a szavuk, a világ végéig elhalt szomzat. Ez a mondás áll nem csak a 12-re, hanem mindenkire, akit Isten az evangéliumot hirdetni küldött, akinek hite, szavai és erkölcse révén gyarapodott az egyház. Ezek között nem a legkisebbnek tartják a ma leginkább keresztényt. Jó akaratának és művének híre, melyet az egyházak építésében saját hatáskörében szerzett, messze fekvő, igen híres földeket bejárt. Szerzetes kolostort alapított ugyanis Jeruzsálemben, abban a városban, ahol Krisztus emberi természete szerint tartózkodott. Bőséges mindennapi eleséget szolgáltató majorságokkal és szőlőkkel gazdagított. A világ fejében, Rómában is István első vértanú nevére 12 kanonokból álló, minden tartozékkal bővelkedő gyülekezetet állított, és egy kőfallal körülkerített telepet házakkal és vendégfogadókkal azon magyaroknak, akik imádkozás végett, felkeresik az apostolok fejedelmének, Boldog Péternek küszöbét. Még a királyi várost, Konstantinápolyt sem fosztotta meg ajándékozó jótéteményeitől, csodálatos művészettel épült templomot adományozván minden hozzávalóval. Méltán nyerte hát el birodalma határain belül az apostol nevét, mert noha az evangélium hirdetésének tisztét ő maga el nem vállalta, a hit hirdetőinek, mint vezérük és felügyelőjük megteremtette a gyámolítás és gondoskodás.

nekik is irgalmaznak. És más helyen adjatok, és akkor ti is kaptok. Az irgalomnak és kegyességnek oly szélesre tárt karjaival ölelte át Krisztus szegényeit, sőt, bennük Krisztust, hogy egyetlen vendég vagy zarándok sem távozott tőle szomorúan, jóságának valamilyen vígaza nélkül. A szűkölködők felsegítésére mindennapos állandó költséget határozott meg. Az éjszakát vibrasztásban, tevékenyen és vidáman volt szokása tölteni. Krisztus híveinek lábát mosogatva, a szegények kebelébe alamizsnát dugva, mivel eltökélte, hogy e világon a szűkölködő Krisztus tagjaival vígasztalja. Így ő maga megérdemli, hogy örökké örvendezze, mikor a mennyei élet kincses házát minden gyönyörűséggel rakottan találja. Egy éjszaka aztán, lelki intéstől illetve, egy magában, anélkül, hogy bárki tudott volna róla, fogván egy Isten ajándékával teli erszény, szokása szerint felkerekedett Krisztus kicsinke nyájának meglátogatására. A szegények a mennyei kincses kamra pénzének osztásakor nyomban húzakodni kezdtek, Isten emberének érdeméről szakálla kiszaggatásával tettek tanúbizonyságot. Emiatt öröm töltötte el Krisztus katonáját, és rohanvást menekült mindenki teremtőjének legszentebb szülőanyjához, s a földre vetve magát, hálálkodva így kiáltott. Égi királyi, én királyi, így tisztelték meg katonáid, akit királynak állítottál. Ha ezt valami ellenségem tette volna, a te segítségeddel bosszulnám meg a sértést. De mert tudom, úrnő, hogy ezzel az örök boldogságra lettem méltó, igencsak újjongok, s megköszönöm üdvözítőnk vígasztaló szavait, melyekkel tanítványait vígasztalta, mondván, nem vész el egy hajszál sem fejedre. E szavakból értette meg Isten embere, hogy égi kegyelem látogatta meg, és lelki kenettel kenetett. Elhatározta, hogy szíve kapuját sohasem zárja be a segítséget kérők előtt. És ettől kezdve személyesen, vagy mások, de különösen Krisztus szolgái és cselédei a papok és a szerzetesek útján az égtől neki juttatott gazdagságot a szegények kezébe téve maradandóan az örök kincstárban helyezte el. Erről tesz tanúságot a vele a mennyei életben örökké osztozó boldog Günther, aki

Sziasztok! Ez már a Bang Bang a Tilason. A mai műsorunk címe Egyensúlytalanság, és amit hallottatok, az Brian Eno Aragon című témája, az 1978-as Music Form Films című kiadványról, és még egy témát erről, amit fogtok hallani, Sparrow Fall.

Brian Eno-t hallottuk akkor, amit váltunk, az pedig a Mono fog következni. Ők egy tokiói zenekar, a 2000-es évek elején indultak. Jártak Budapesten, és az A38-on is adtak nagyon jó koncerteket. First Winter, ez egy 2018-as anyagról. Ma egyébként csak instrumentális zenéket fogunk játszani. Mehet.

0: Szóval ez volt a Mono Japánból, és váltunk egyet, Robert Fripp albumáról fogtok hallani néhány témát. Az album címe a Intergalactic Boogie Express, és itt végülis ez egy gitáros banda, ugye?
1: Igen, öttagú gitárzenekar.
0: Öttagú gitárzenekar, ahogy Hami mondja. 1991-ből a téma címe, legalábbis az első téma, amit hallani fogtok, a Connecticut Junkie in the Court of King Arthur.

0: Robert Fripp munkáival igazából nem nagyon foglalkoztunk itt a Bang Bangbe, de annyi lemeze van, rengeteg lemezen játszott, rengeteg előadóval, és a 60-as évektől indult a King Crimson, ami iszonyú nagy hatású dolog volt valójában, legalábbis a korai időszak az nagyon meghatározó. Aztán a 70-es években a Bowie-val, az a Heroes korszak, ott rengeteg dologban részt vett, és utána a 80-as évektől már ugye szóló anyagai, amin már nagyon érdekes dolgokat fejlesztett ki, nagyon különleges hangzást talált ki magának. A mai műsorban két lemezét vesszük elő, a 90-es évek elejéről, mind a kettő két ilyen gitár bandával játszanak. A következő szám, ami pedig jön.
1: Larkstruck.

0: Na hát Robert Fripp-et hallgatjátok, és ahogy Hami mondta, ő sok mindenkivel játszott, és sok mindenféle dologgal kísérletezett, és az egyik ilyen technika, ami hozzá kapcsolódik nagyon erősen, az a szalagos loop technika, Frippertronics-nak elnevezett dolog, ami arról szól, hogy ez volt az első ilyen valós idejű szalagos loop eszköz, és ezt még a 60-as években kezdték el használni, illetve ő, és ez igazából minden albumán megtalálható. Annyi még vele kapcsolatban, hogy Brian Inóval is közösen dolgoztak sokat, és Inó...
1: Brian Inó találta ki ezt a technikát.
0: Alapvetően Brian Inó találta ki, mint ahogy Hami mondja itt a háttérből, de hogy Robert Fripp volt az, aki automatikusan ráérzett ennek a lényegére, és tudta is használni, mert bárki más, akivel így kísérletezett vagy próbálkozott, mindenki valahogy túljátszotta. Mindegy, és még egy témát fogtok hallani erről az albumról.

Na hát ez a Frippertronics technika, amiről beszéltünk, és amit hallhattok is, ez egy analóg késleltető rendszer, ami két egymás melletti orsós magnónak a működtetésével jön létre, amelyek úgy vannak összeállítva, illetve konfigurálva, hogy a szalag az első gép betöltő orsójáról a második felvevő orsójára jut, lehetővé téve ezáltal az első gép által lejátszott hang rögzítését a másik gépen, és a késleltetés hossza az a két gép távolságától függ. Egyébként ezt ennek a technikának a nevét a Robert Fripp akkori csaja találta ki, így lett ez a Frippertronics elnevezés. És végül is az a lényege még ennek, hogy ő a lemezeket is, amit kiadott, és az élő előadásaiban is teljes egészében rögzítette az előadást az eredeti loopolt szalagra, és így jöttek létre végül a teljes felvételek. És most egyről a másik lemezéről, aminek a végül is a címe, vagy hát ez az ő String Quintet nevű bandája, a Canon Power című téma következik.

0: Még egy jó hosszú témát fogtok hallgatni erről a lemezről, aminek talán elmondom a címét is. A Tragedy for Souls in Torment.
1: Meg annyi a lényege ennek az egésznek, hogy erre az időszakra, tehát a 90-es évek elejére fejlesztette ki a legintenzívebben ezt a hangzást ezzel a különleges technikával Robert Fripp.
0: És amiről most hallottátok a témákat, az a Bridge Between című album.

Hát ez volt a Robert Fripp-pel foglalkozó blokkunk, és váltunk egyet. Boren and the Club of Gore-tól fogtok hallani egy témát, Zombies Never Die.

0: Egyensúlytalanság című műsorunkat hallgatjátok.
1: Amit hallottatok, az a Boren Der Club of Gore-tól volt, a Zombies Never Die, ami egy blues volt igazából, szerintük. Ilyen ambient-szerű zenéket raktunk ma be, ami instrumentális volt, tehát nem volt ének. Még egy téma fog következni, amivel búcsúzunk tőletek, két hét múlva találkozunk.
0: Az pedig majd Brian Eno-tól lesz a Final Sunset, de előtte még egy ilyen programajánlószerű valamit mondanánk. Igazából szerettünk volna Monty Kancin Kántor Istvánnal egy élő riportot készíteni itt a stúdióban, ez többféle okból nem fog összejönni, de ő most Magyarországra látogat, abból a szomorú apropóból, illetve azzal az aktualitással, hogy a nemrégen elhunyt Molnár Gergely hagyatékát hát hazahozza és átadja a megfelelő helyre, de hogyha már itthon jár, akkor egy élő performanszal és show-val is készül, ami tartalmazni fogja ezt az aktualitást is. Nem tudunk róla igazából semmit, csak annyit, hogy valószínűleg nagyon súlyos lesz. A MERS klubban lesz, MERS Underground Club, Budapest, Csobánc utca 10, és ez ugye elvileg este 9-kor kezdődik, és olyasmi van ideírva, hogy Manifesto Desperado, Long Life Spiel, Monty Kancin, Amen Speaks, igen, Smirgli Csámcsog on Piano, és ez augusztus 28-án a MERS Underground Clubban, tehát ez programajánló volt.
2: 8. kerület.
0: 8. kerület. Nézzetek utána, fontos. Sziasztok, Ben!

0: Sziasztok, csodálatos barátaim!
1: Sziasztok, ez a Két lámpás csodálatos barátai műsor. Már nagyon nyár van, és de mindazonáltal ez lesz az utolsó nyári, ugye, hát augusztusi adásunk. És hogy egyik szónalat a másikban öltsem, rögtön átadom a szót Ritter Mártának, aki be fogja mutatni vendégünket.
2: Sziasztok! Ma Horváth Mózest hívtuk, aki az SFE Prózai Színház rendező szakos hallgatója, és rögtön egy idézettel fogjuk kezdeni. Az SFE honlapján csodálatos interjúk vannak ugyanis az alkotókkal. Érdemes őket böngészni, és a harmadik Richárd bemutatója után csináltak veled és Varga Szabolcsal egy interjút, és abból hoztam egy részletet, és akkor ebből fogjuk kezdeni. Azt mondtad ebben az interjúban, hogy... Sokáig féltem kimondani, hogy rendező szeretnék lenni, mert a rendezőt mindig hatalmas műveltséggel, elképesztő tájékozottsággal bíró emberként képzeltem el, és el kellett döntenem, hogy meg tudok-e felelni ennek az ideálnak. Amit imádok benne, hogy nálam tehetségesebb emberek mérhetetlen energiát sugároznak a színpadról, és én segíthetem őket abban, hogy összpontosítsák azokat. Ezt mondtam. És akkor kezdjük is ebben, hogy egyfelől hogy keveredtél te oda, hogy rendező szeretnél lenni, és hogy sikerül ezt az ideált megvalósítani, amit itt megfogalmaztál, meg hogy egyáltalán, hogy milyen rendezői szerepfelfogásban gondolkodsz.
3: Ojaj, nem sikerül. Nem is tudom igazából, hogyan kezdődött. Én is üdvözlök minden hallgatót egyébként. Tulajdonképpen ez egy olyan gondolat szerintem, amihez szerintem soha nem fogok felnőni, legfeljebb így bele valami nyugalmat lehet szerezni azzal kapcsolatban, hogy az ember próbál minél nyitottabb lenni a világra, és minél többet tudni, és valahogy megtalálni az útját abban, ami ez a hatalmas történet, ami a világunk, de az mindig elképesztően érdekelt, hogy megértsek dolgokat, és emiatt mindig elképesztően zavart, amikor nem értek dolgokat, és elképesztően sok mindent nem értek, sőt, talán egyre több mindennel érzem azt, hogy nem értem, de hogy igen, szóval, hogy nekem a rendezőkép az ez volt, hogy filozófia, képzőművészettől elkezdve építészeten keresztül, zenén át mindent így tudni kell, tehát, hogy mindenhez kell érteni. És erre azóta is, hát amennyire csak tudok, törekszem, de nyilván az azért kialakult az utóbbi pár évben, hogy a saját útját kell járni az embernek, szóval, hogy nem lehet egy ilyen általános, tökre szerettem a, most nem mintha olyan elképesztően nagy, vagy hogy most behozok egy nagyon durva művészeti utalást, de nagyon megmaradt a Sartre-tól, amikor azt sem fogom megmondani, melyik művében van, de amikor van benne egy szereplő, aki ABC sorrendben olvassa a könyvtárban a könyveket, mert eldönti, hogy mindent tudni fog, és hogy ez a gondolat, hogy így mindent tudni akarok, és akkor így megyek itt tényleg így ABC-t, hogy az utolsó névjegyzéket, meg nem tudom micsodát is kiolvasom, mert akkor fogok, ha elérek az ABC legvégig, akkor fogok mindent tudni. Na igen, hát nem
1: milyen jó lenne, hogyha ókori irodalmat tanulnál, mert akkor ez véges időben véget érne, a modern azért elég hosszú.
3: Igen, szóval, hogy nem lehet mindent tudni, tehát hogy valahogy meg kell keresni az útját az embernek. A színház az nagyon, nagyon régóta, egyébként színházi közegbe is születtem bele, szóval én sokat voltam nagyon fiatal koromtól kezdve, próbatermekben, meg...
1: Nem tudtál elugrani a színház elől ezek szerint?
3: Igen, egyébként próbáltam. Nagyon mindent megtettem. A szüleim is mindent megtettek, hogy elugorjak. Tehát, hogy, bár nem csinálták a legjobban, szóval, hogy azért így belekerültem már fiatalon projektekben, meg ilyenek, szóval nem értem, hogy akarták.
1: Nem
3: hogy
1: tudták elmenni. Eldönteni, hogy akarnak-e oda téged.
3: Igen. Egyébként a narratíva az mindenképp az volt, hogy ne. És hát elég kalandos után volt ezzel, mert leérettségiztem, és érettségi előtti egy-két évben így sírva mondtam el édesanyámnak, hogy én színész akarok lenni. Már úgy sírva, hogy tudtam, hogy ez így baj, vagy hogy ez... De ez félig meddig vicc, de hogy teljesen rendben volt vele, nyilván hát akkor meg kell próbálni, és akkor elmentem, Máté Gábor osztály volt, 2017, azt hiszem, ha nem mondok butaságot, és első rostán kirakott. Én akkor valahogy azt gondoltam a színész felvételiről, hogy így bemegyek, rám néznek, és eldöntik, hogy tehát, hogy az, hogy e mögött mennyi munka van, azt akkor még nem fogtam fel. Ahhoz képest, hogy egyébként hogy közöm volt ehhez a világhoz már gyerekként is, valahogy azt gondoltam, hogy ez így ott dől el, hogy a levegőt megrezegteti az ember létezése, vagy nem rezegteti meg, de az, hogy normálisan megtanuljam azokat a szövegeket, meg egyébként gondolják róluk valamit, tehát ráadásul Kleánt monológot vittem Máté Gábornak, aki játszotta is, de mindegy, szóval, hogy ilyen úgyhogy igen, szóval ott, és akkor megsértődtem az egész színházi szakmára, és eldöntöttem, hogy nekik nincsen szükségük rám, és soha többet vissza nem térek. Egy év múlva BMM mérnök informatikán voltam.
2: De akkor neked van egy ilyen természettudományos agyad is a bölcsész agyad mellett?
3: Én nagyon szerettem a programozást, tehát hogy ott pont mielőtt ez a sírós vallomás volt arról, hogy én amúgy színházat szeretnék csinálni, azelőtt jó pár évvel már bejött az, hogy megkaptam az első laptopomat, és akkor letöltöttem programokat, kicsit így nem tudom, átirogattam bennük dolgokat, meg játékokat meghekkeltem, hogy tudjak velük játszani, mert nem volt pénzem kifizetni őket, meg ilyenek, szóval, hogy ezeket tökre bírtam. Meg így,
2: akkor a mérnök informatikus szakon sem azt kaptad, amit vártál?
3: Hát nem, az szerintem életem talán legrosszabb pár hónapja, egyik legrosszabb, nem a legrosszabb, de egyik legrosszabb pár hónapja volt. Nem tudtam el helyet, tehát hogy nem találtam a helyem egyáltalán, és ez senkinek nem volt a hibája rajtam kívül, meg azon a döntésen kívül, hogy én oda mentem. Pedig tehát, hogy szerettem, csak így nem tudom, arról is így filozofálni szerettem, szóval amikor így srácok leültek mellém a terembe, és akkor így mondták, hogy nem is tudom már milyen óra volt, de valami hardware volt, és akkor így átkötünk, kábeleket kötögettünk jobbra, balra, már nem emlékszem rá annyira, és a srác így ilyen csillogó szemmel mesélte nekem, hogy ő 6 évesen milyen ilyen projekt, vagy ilyen ledes képernyőt csinált, és hogy ő hogyan kötött át, és én így ott ültem, hogy Isten, én szerintem nem ebbe a világba való vagyok, vagy én nem tudok ennyire lelkesedni ezeket a dolgokat. Szóval, hogy abban is mindig nem tudom, azt a fajta logikát kerestem, amit szerintem a mai napig is próbálok valahogy az életben megtalálni. De közben meg tök szép az, amikor igazából a legszebb az, amikor nincs meg ez a logika, de mégis izgalmas és befogadható, szóval, hogy egyébként nem matematikai szerintem a világ. Na mindegy is. Igen, szóval, hogy az nem jött össze, és akkor még a színészettel próbálkoztam egy ideig. Felvételiztem Hegedűs D. Gézához, felvételiztem Marosvásárhelyre, közben jártam Kimibe egy évet, utána a Pesti Magyarba szintén egy évet, ott Hargita Iván és Nagy Péter voltak az osztályfőnökeim a Pestiben. A
1: Kimiben... Ezek általában jót szoktak tenni az embereknek, hogyha ilyen helyeken vannak.
3: Nekem, én nagyon sokat köszönhetek azoknak az éveknek. Fica Istvánt szeretném még megemlíteni, mert ő meg a Kimiben ő volt az osztályfőnököm, és én a Ficától is elképesztően sokat kaptam. Az Ivántól és a Nagy Pétertől is, tehát hogy nyilván az utóbbi 4 évben rengeteget öntöttek ránk az SZF-én, de ha a Nagy Péter órái nincsenek az, ahol nyilván színészként próbált minket képezni, akkor én nagyon máshogy instruálok ma. Szóval, és mindez az Iván, tehát hogy az egy csodálatos élmény volt egyébként, mert teljesen máshogy álltak hozzá, szóval az ők ketten, mint osztályvezetők, szerintem ilyen, számomra ilyen majd, hogy nem állom osztályvezetők színészeknek, tehát hogy az, hogy az Ivánnal volt egy próbánk délelőtt, amiben így elmondta, hogy akkor kell az állapotot, és az, hogy jössz be egy jelenetbe, állapot, és akkor Iván néha így meg is futtatott minket, meg ilyenek, hogy akkor így érezt, hogy ez egy felfokozott helyzetben vagy, és aztán volt egy óra szünet, és akkor utána jött a Nagy Péter, és akkor azzal nyitott, hogy ha valaki kimondja, hogy állapot ezen a próbán, hazaküldöm, kirakom, ilyet nem lehet. Nincs állapot, csak gondolat van. És mindenki így, tehát hogy annyira szép volt ez az osztály légkör, hogy így, gyerekek, mi van? Most akkor mi az igazság? És tök szép volt rájönni, hogy mind a kettő teljesen rendben, egyébként egymás mellett is tudnak működni, szóval nem is feltétlenül arról van itt szó, hogy két különböző féle színház, hanem hogy mit emel ki, vagy mi az, amire az oktató igazán rá fog, vagy meg tudja fogalmazni. a színészetben, tehát mind a kettő tökre tud. Bár én egyébként a Nagy Péternek nagyon sok mondatát kölcsönöztem azóta, tehát hogy én nagyon szeretem például ezt mondani, hogy nincs állapot. Mm-hmm. Én ettől nagyon kivagyok, ettől a állapot direktól. Tehát, hogy
2: hát mondjuk ez tényleg egy olyan elvárás, ami nem feltétlenül teljesíthető, és akkor majd megakad minden.
3: Persze kicsit az állapottal érzem azt, hogy nem is tudom, mert mint így eleve próbálunk másfél hónapot, vagy egyet, vagy két hetet, ugye, bejön a néző, és hát teljesen megváltozik az állapot. És egyébként meg a néző hozza az állapotot, tehát már az, hogy nézve vagyok, az állapot. Szerintem nem érdemes róla beszélni. Szerintem arról érdemes beszélni, hogy legyen tiszta, hogy mit akarok, vagy hogy mi az, amit közvetíteni
1: szeretnék. Hát kívülről hogy lehet tudni, hogy valaki állapotos vagy nem? Tehát, hogy kívülről hogy lehet tudni azt, hogy nem, hát én már állapotban vagyok, tehát ez ja,
3: persze,
1: csak
3: persze.
1: Nem veszed észre.
3: Persze, nem, de hogy szóval, hogy az is van, csak azt szerintem, na mindegy is, igen, most ezt így hirtelen nagyon belementem, a lényeg, ezt akartam mondani, hogy nagyon-nagyon sokat kaptam tőlük. Most csak pörögnek a mondatok, a Nagy Peti mondatai pörögnek a fejemben. És utána onnan a Pesti Magyarból vettek fel, végül rendező osztályba, a Tompa Gábor és a Szabóka István osztályába, akiktől szintén nagyon sokat kaptam az utóbbi 4 évben, úgyhogy egy izgalmas, izgalmas út volt ez.
2: És akkor, amit mondtál, ez az energia fókuszálás, hogy ez valamilyen ilyen prizma-szerű elképzelés, hogy a rendező az egy ilyen prizma, aki összegyűjti az energiákat, és aztán szépen szétosztja, hogy az előadás szolgálja. Ugye ez egy teljesen más felfogás, mint mondjuk az, hogy a rendező az egy ilyen hatalmas vízióval rendelkező bábjátékos, és a színészek meg a kesztyűbábjai, akiket elhelyez, tehát hogy valahogy ez is egy elképzelés, vagy egy mesterember, aki tudja a szakmai fogásokat, hogy te milyennek képzeled a rendezőt, vagy milyen rendezővé szeretnél válni?
3: Fogalmam sincs. Nem, egyébként ezt ezzel kapcsolatban nagyon el akartam mondani, mert egyszer egy kocsmázós este volt, azt hiszem, a Korda Bonifáccal beszélgettünk éppen, csodálatos, nagyon értelmes srác, nagyon bírom őt, és azt, valahogy azt mondtam, hogy mert valaki ott a kocsmában megkérdezte, hogy miért akartam rendező lenni, és vannak ezek az ilyen nagy kérdések, amiket egyébként jó lenne, ha figyelmeztetné az ember magát így időről időre, hogy újra feltegye magának ezt a kérdést, ez meg tud rázni néha, hogy nem feltétlenül tudsz elsőre válaszolni rá. És akkor így, csak így a semmiből így az valami olyasmit mondtam, hogy azért, mert hogy olyan dolgok tudjak a részese lenni egy térben, amik, hogyha a való életben történnének meg, akkor elfutnék. Szóval, hogy valahogy ezek az energiák, tehát, és ebben nagyon ott van az, amit te is mondtál, hogy fontos megtalálni. Szerintem egyébként az egyensúlyt, és ez csomószor az anyag dönti el, amúgy azt érzem, vagy hogy én tényleg végérvényesen egyébként most attól függetlenül, hogy mit papoltam itt az előbb az állapotról, vagy bármiről, nekem fogalmam sincs semmiről. Tehát, hogy én annyit tudok, hogy egy anyag valamit bennem elindít, és aztán, ahogy hallgattam a Kardos Tiborral például a beszélgetést, és ő például mondta, hogy így keresem magam, vagy hogy így nagyon más volt egyikben meg a másikban együtt dolgozni, vagy hogy máshogy dolgoztam, és szerintem az azért van, mert tök más volt a világa a két anyagnak a fejemben, amit megpróbáltam megcélozni. Az, hogy végül hasonló világú dolgokat kell, vagy fogok, vagy kell majd csinálni, vagy hogy a rendezőnek érdeme az, hogy van egy világa, vagy mindig megpróbálja megtalálni annak az anyagnak a világát, vagy azt, amit az kihoz belőle, az egy másik kérdés, ugye? Meg egy izgalmas kérdés. Én jelen pillanatban ezt érzem, hogy így anyagok hoznak valamit,
2: igen, és ahhoz az feltűnő más. Egyébként, hogy te nagyon, nagyon tiszteled azokat a szövegeket, amikkel dolgozol, tehát hogy abszolút nem az a rendező vagy, aki nagyon megpiszkálná az eredeti szöveget, hanem hogy hagyod, hogy a szöveg hasson, és hogy valahogy abból bontasz ki valami olyat, amit nem is gondoltunk, hogy esetleg benne tud lenni ezekben az anyagokban.
3: Hát igen, ha már nálam tehetségesebb emberekről beszélünk, akkor Bertolt Brecht például nálam szerintem még egy jó tehetség. Szóval ilyenkor azért a szerző, mint egy ilyen elképesztő szellem folyamatosan ott lebeg, és ez nagyon
1: tehát ilyen a nem rendezőnek lenni egy nem rendezői színházi szituációval, mert hogy te valahogy ilyen nem rendezői színházot csinálsz, de rendezőként, igen. És ilyen szempontból akkor nagyon
2: tisztelt a olyan, mint hogyha valamiféle médium lennél, igen, aki így átengedi magán Brechtet, Moliert, meg Shakespeare-t.
3: Hát igazából keresek a fene tudja. Egyébként, de egyébként az amit mondok, az most pont nagyon remélem, hogy mert a király, hogy jövőre úgy tűnik, hogy egy csomó projekt lesz, vagy egy csomó minden lesz, de nagyon remélem, hogy egy ötödéves gyakorlati vizsgát még össze tudok hozni abban az évben, amin most dolgozunk aktívan, csak kicsit kezd szűkülni rá az idő, és annak pont valami ilyesmi lenne a témája. Most a Varga Már Rudolf, aki a szerencsejátékost is írta például, vele így folyamatos beszélgetésben vagyunk, olvasunk, ő ajánl nekem, beszélünk sokat, jegyzetelgetünk, hogy így mi érdekel engem, de őt is, szóval, hogy mit eredményez egy beszélgetés, és a cél az nem az lenne, hogy találjunk egy drámát, és nem is az lenne, hogy feltétlenül, hogy mondjuk a Rudi nulláról írjon valamit, hanem hogy valahogy így együtt ketten így összerakosgassunk dolgokat, és ennek kb. Ez lenne a célja, hogy valahol pont ezek a nagy kérdések, hogy most egy rendezőnek van egy világa, vagy hogy mi az, ami belőlem jön, arra azt érzem, mintha talán nem igazán kaptam volna még választ, lehet, hogy soha nem is fogok, de egy jó kísérlet lenne ez arra, hogy a szöveg nagyon, tehát nem hoz zavarba a zseni író közben, tehát hogy az, aha, hogy Shakespeare-nek a mondatait, amit ráadásul egy Vas István fordított le, amit ráadásul egy Závada egy kicsit még a korhoz igazított, és akkor én így ott vagyok, hogy ez a mondat nem kell. Tehát, hogy ami nyilván teljesen jogos.
1: Mindezoláta Rudolf ezt nagyon jó író.
3: Ja, persze, viszont a Rudolfal tudok beszélni, igen, folyamatosan, és azt tudom mondani, hogy figyelj, Rudi, nem lehet, hogy ez a mondat nem kell, és akkor azt mondja, hogy hidd el, hogyha még próbálsz pár napot, akkor rájössz, hogy kell ez a mondat, vagy azt mondja, hogy nem kell ez a mondat, ez szerintem is így a levegőben van. Szóval én nagyon, nagyon élvezném, hogyha a Brecht-tel le tudnék ülni, és átbeszélni vele, hogy melyik mondatát engedhetem el, vagy nem. De ezt most szeretném leszögezni, hogy nyilván egyébként a törekvés az, hogy az előadást, ami szolgálja, meg ilyenek, csak hát igen, azért ezek a zsenik, azért ezek kicsit tértere is kényszerítik néha az embert ott belül.
2: Dolgozol dramaturggal? Vagy dolgoztál ezeken az előadásokon dramaturga?
3: Igen, persze. A Füsi Borkával most az utóbbi két alkalommal, valamint vele Kolozsváron is, most a Koldus Operán.
2: De a Filoktétész.
3: Igen, és a Filoktétészben. Igen. De ez is egy ilyen fura, mert nagyon sokat meg nem, szóval, hogy sok alkalommal meg nem. Kisanával dolgoztunk a Shakespeare-en, a Richardon. Ami szintén ott is keresem igazából, hogy mi az én módszerem, vagy mármint a dramaturggal együtt dolgozni is egy külön feladat, azon túl, hogy a szöveggel együtt dolgozni egy másik külön feladat, hogy mert egyébként meg elképesztő kontrollmániás vagyok, ami a szöveget
2: igen,
3: ez, illeti.
2: Szóval de nem csak a szöveget, ugye a fényezést is te találod ki, úgy tűnik, hogy azért nagyon sokszor terekből indulsz ki, hogy itt ez a tér fogja meghatározni azt, hogy itt hogy lesznek a dolgok. Ugye azért a tűben az az asztal, az azért eléggé meghatározza, hogy mi fog történni ott a színpadon. Ugye a Richardot külön készítettetek is egy kézzel festett szőnyeget, meg a tűlfüggöny. Tehát hogy a terek azok nagyon fontosak, amikor elindulsz, nem?
3: Persze, hát tulajdonképpen így az kell legyen az első. Szóval, hogy a tér előtt van az, hogy az ember olvas, hát nyilván olvassa a drámát nagyon sokszor, az ember, én. Szóval, hogy igen, olvasom a drámát nagyon sokszor, utána nézek kontextusnak, nem tudom, történelmi dolgok, ilyesmik, szóval bármi.
2: Igen, ezt Varga Szabolcs mondta az interjúban, hogy egy nagyon hosszú expozét tartottál nekik a Rózsák háborújából, hogy így képbe legyenek, hogy hol vagyunk.
1: De az izgalmas.
2: Az nagyon izgalmas.
3: Hát persze, de közben az meg lehetetlen a nélkül csinálni. Igen. Szóval, tehát hogy az hihetetlen, hogy mennyi víz lefolyik ott mindenféle folyón, meg tengeren, meg mindenen át, amire eljutunk a harmadik Richard legelső pillanatáig, szóval, hogy az, hogy a néző ebből mennyit kell, tehát nem feltétlenül kell abból sokat megértsen, amit ott 2-3 órában kb. Végigbeszéltünk az angol történelemből, de az, hogy ott az Erzsébet és a családok és a Lancasterek és egymás közötti viszonyok hogy vannak, azok meg nagyon abban. De hogy igen, szóval, hogy nagyon sok mindent olvas az ember, vagy hogy gyűjt, de tulajdonképpen nincs nem tudok elkezdeni így magán az előadáson dolgozni, nem tudok elkezdeni, amíg nincs meg a tér. Hmm. Tehát addig a tér alakít minden.
2: És viszont állandó látványterveződ az van, Márkus Anna Gizella, nem? Ugye, akivel kitaláljátok a jelmezeket, meg egyáltalán az, hogy is fog kinézni ez a tér.
3: Igen, ő a Hanna egyébként egy gyerekkori barátom, tulajdonképpen nekem kb. Egy éves korom óta barátom, tehát hogy mióta megszületett ő. És hát a jelmezekkel főleg, de egyébként a látványban is sokat beszokott segíteni. Igen. De hát ő, neki egy nagyon izgalmas agya van, és egyszerre belelát a színházba, de egyébként meg textilt végzett a Momén, szóval magához, az anyaghoz, és hogy milyen lehetőségei vannak egy ruhának, és hogy azokkal mit lehet kezdeni, azok nagyon-nagyon izgalmas.
1: Mindegyik előadásban csodálatosak voltak a jelmezek, tehát hogy nagyon jó volt nézni őket. Izgalmas volt abszolút.
2: Igen, na, hol tartottam? Ja, igen. Igen, az új értelmezések, hogy mindig kiteszel egy új értelmezést, és ugye azt mondod, hogy még nem tudod, hogy miatt a rendezői világot, de hogy valahogy mi találtunk azért egy közös fonalat ebben a nagyon sok különböző előadásban, hogy a manipuláció meg a hatalom az valahogy mindig előjön, hogy valahogy hogy mindig úgy választasz, vagy mindig olyan dolgot bányászol elő belőle, ami e felé tendál, hogy mint hogyha ez lenne a te érdeklődésed fókuszában most.
3: Hát igazából ezt egészen ilyen nagy társadalmi szinten, vagy akár politikai szinten, de egészen a legeslegapróbb két ember találkozik szintig. Elképesztően érdekel az, hogy egyáltalán nem vagyunk szabadok. Szóval szerintem így az embernek az a pokla, vagy a keresztje tulajdonképpen, hogy ha egyedül van, akkor magányos, ha meg valakivel van, akkor meg nem szabad. Szóval, hogy igazából így választani kell, hogy most mi legyen. Mert egyébként, és nyilván ez az meg valahol meg a gyönyörne további, amikor valakivel együtt lehet így a szabadságot megélni, de őszintén valljuk be, szerintem ez nagyon ritka. Tehát valahogy igazából mind alakítjuk egymást, tehát, hogy, és nem szándékosan, hanem azzal, hogy jelen vagyunk. Tehát, hogy onnantól, hogy valaki tudja, hogy valaki ott van, vagy nézi, vagy közelében van, onnantól máshogyan viselkedik. Onnantól egy kicsit ott a kis agyba ott van hátul, hogy én engem belőlem mit látnak. És azt érzem, hogy egyébként egy viszonylag szorongó típus vagyok szerintem, de ki nem, mondjuk, aztán főleg manapság. 6000 millió dolog van, ami miatt szorongjuk. De hogy, és hogy ezt szerintem sokszor érzem ezt, hogy mindig így rajta kapom magam azon, és szerintem mindenki, aki kicsit magában néz, akkor érzi, hogy hát máshogy viselkedek azért, mert itt vagyok. Biztos ez a beszélgetés is más lenne, ha nem lennének mikrofonok. Például, na már a mikrofon is így hogy befolyásolja azt, hogy mi hogy folyik. Szóval, hogy ez nagyon izgat, mert azt érzem, hogy nagyon sokszor gondolkozom ezen magamtól, és nagyon, és egyébként azon keveseknek, vagy nem is tudom, keveseknek, sokaknak nem mértem fel a dolgokat, de akik a Városok dzsungelében-nek így a szövegét be tudták fogadni, meg azt a szöveget eléggé előtérbe helyező formáját, azoknak szerintem ez ilyen értelemben a kedvenc szövegem a világon, mert az annyira erről szól. Úgyhogy ezt annyira azt éreztem, hogy egy ember, aki le akar szakadni. Úgyhogy tulajdonképpen arról beszél, hogy a szeret teim is befolyásolnak engem, szóval miattuk se tudok önmagam lenni. És akkor jön a Schling ebbe az egész képbe.
2: Szóval, és ez egy előkép is igazándiból, mert az, hogy a Garga Schlinké válik végül is a végén, az ugyanaz, amit megcsinálsz a harmadik Richard végén, hogy a Richmond és az a zseniális ötlet a harmadik Richard végén, hogy a Richard és a Richmond az ugyanaz a szereplő, Varga Szabolcs játsza mind a kettőt, és ilyen pillanatról pillanatra vált. És hogy azt mondod ebben, hogy Richmond az egy fokkal nem lesz jobb, mint Richard. Tehát, hogy ne örüljünk, nincs vége a történetnek, egy ugyanolyan manipulatív személyiség fog következni a trónon, mint amilyen Richard volt, csak lehet, hogy ügyesebben fogja csinálni. Tehát, hogy valahogy itt megint ez a pessimizmus, hogy egyszerűen nincs esély kikeveredni ebből a hatalom és manipuláció köreiből.
1: És milyen zseniális a Shakespeare, hogy majdnem ugyanaz a név. Tehát ez majdnem benne van, csak valahogy nem látjuk, amíg te nem mondod. Mármint te, Mózes, nem mondod, hogy ez ugyanaz.
3: Igen, igen. De hát ez szerintem, de hát ez manapság szerintem nagyon-nagyon benne van a szövegben. Szóval ezzel is azt éreztem, tökre nem azt éreztem, hogy az én nagy... Úgyhogy aminek megörültem, azok így az ötletek voltak, hogy hogy tudom, vagy hogy én hogy szeretném megcsinálni ezt. De egyébként így majdnem második olvasattól azt éreztem, hogy hát Richmonddal kell valamit kezdeni, tehát hogy ez... És ráadásul, tehát hogy az, hogy ott Shakespeare korában egy erős politikai, tehát hogy ott a Tudoroknak felmenője volt tulajdonképpen Richmond, tehát hogy onnan kezdődött, neki azt úgy kellett megírni azt a drámát az Erzsébetkori Színházban, hogy a Richmond a megmentő.
1: De valahol, differenciálatlanul amikor... jó szereplő legyen.
3: Igen, igen, és hát ez borzasztóan unalmas, tehát a színház azt mondtam olyan szinten ledobja magáról, tehát hogy az, hogy
2: hát bejön viszont egy viszont az a jelenetezés már a drámában is olyan, tehát ott is olyan gyors váltások vannak, hogy ezt egyszerűen technikailag nem tud megoldani. Tehát végül is adja magát. Igen, tulajdonképpen, mert ugye az, hogy tényleg két mondatokként vált a szín.
3: Igen. És a Richmond kell legyen a megmentő, mármint hogy kellett legyen akkor, amikor Shakespeare írta, és a Richard kellett legyen a gonosz. És miközben dolgoztunk rajta, egy pillanatig sem akartam, a Tartuffe-nél akartam, de a Richardnál egy pillanatig sem akartam majd, hogy nem felmenteni, vagy hogy így tisztára mosni az egyértelműen gonosz főszereplőt, vagy rossz szándékokkal rendelkező főszereplőt, de közben meg azt éreztem, hogy egyébként ahogy megyünk beljebb és beljebb, hogy így Shakespeare egyébként adott egy csomó kiutat neki, amit nyilván akkor, amikor ott nem tudom 3-4 órában kiálltak a Shakespeare-i színészek és elmondták a szöveget és közben sörözött a néző, az, vagy hogy iszogatott, a közben senkinek nem tűnt fel szerintem, hogy itt mik azok a kis mondatok, amik egyébként azért Richardot is egy emberré teszik, szóval, hogy nem egy ilyen kétdimenziós gonosz ő. És ilyen értelemben, ahogy a Richmond belefordul ugyanabba, ami a Richardot gonoszszá teszi, vagy hogy határozottan rosszat tesz a világgal, ilyen értelemben az is izgatottak rá, hogy ne indítsunk a tipikus gonosz Richardtól, hanem indítsunk egy embertől, aki abban nőtte, vagy hát élte le az egész életét, hogy ő nincsen megbecsülve, és őt lenézik, és igazából nagyon rossz utat választ arra, hogy ő bebizonyítsa.
2: Hát ráadásul a közeg is olyan, hogy Richard az csak az egyik. Tehát akárki kinőheti itt magát igazándiból Richarddá, mert mindenkinek olyanok a szándékai, vagy olyan a hozzáállása, tehát ugye a király ez teljesen paranoiás, tehát egyszerűen onnan indul el a történet, nem, hogy bezáratja az öccsét.
3: Igen,
2: mert paranoiás.
3: Igen,
2: tehát ugye itt senki nem tiszta. Amit nagyon érdekes volt nekem, hogy amit újdonságnak éltem meg, hogy beleraksz egy nyitást. Ugye a második felvonás úgy kezdődik, hogy Buckingham, Kitai Levent, az megszólít minket, mint nézőket, és agitál harmadik Richard mellett, és egyfelől az érdekel, hogy ezt hogy lehet lepróbálni, amikor nincs ott néző. Tehát, hogy rábíztad a Leventre, hogy old meg, mert zseni vagy beültek a színészek, és akkor ők játszották el a közönséget, hogy ezt hogy próbáltátok le ezt a nyitás részét a dalomnak?
3: Hát ez majdnem az volt, amit először mondtál, hogy old meg, mert zseni vagy, tehát, hogy, és nagyjából ez is történt. Szóval nyilvánvalóan próbáltuk, de tulajdonképpen a Levent tényleg zseni volt ebben a helyzetben. Tehát, hogy így elképesztő, amit csinált. Tulajdonképpen azt csináltam, hogy amikor nulláról először próbáltuk ezt a dolgot, akkor egyébként az a jelenet úgy van a Shakespeare-i eredetiben, hogy a Buckingham elmondja a Richardnak, hogy mit csinált. Szóval kiállt a nép elé, és elmondta nekik ezt, elmondta nekik azt, és akkor végigmond egy csomó mindent, hogy hogyan próbálta meggyőzni a népet, és a nép egy kukkot sem szólt. Egy mukkot sem szólt a kérdő a Richard, és így folytatódik tovább a jelenet. És ezt tökre szerettem volna már eleve a Kitajt, szóval valahogy úgy sejtettem, hogy ő nem lenne rossz ebben a nézőkkel való nyitott konfrontációban. És felolvastam azt a részt. Szóval, hogy egyszerűen elolvastam neki, akit így ült, így figyelt, és mondtam, hogy na, hát akkor úgy ebből kéne, hogy így kezdj el, így nullára, vagy hogy csak ezekkel az infókkal. És a srác elsőre megcsinálta rohadt jól.
2: Nyilván akkor ez egy imprós dolog volt, igen, és azt építettétek be.
3: Tehát, hogy ő nulláról megcsinálta nagyon jól. Utána annyit mondtam, hogy figyelj, Kitály, az van, hogy ezt most nem tudom, hogy rögzítsük, mert hogy ez most nagyon jó volt, de akkor csináld meg még egyszer. Még egyszer megcsináltam nagyon jól dolgokat, kiadott dolgokat, kitalált újakat, szóval, hogy így, és igazából megcsináltuk jó sokszor, de és akkor így megfogtuk azt, hogy na jó, ez egy tök jó poén, ez legyen meg nem ilyenek. De nyilván az, hogy ez a nézőkkel hogyan működik, meg miket tud kijátszani, az csak akkor terült ki, amikor aztán beült a néző. De hát ő ebben nagyon, tehát hogy ő ebben lubickolt, és nagyon-nagyon szépen csinálta, úgyhogy szépen ilyen impróról impróra alakult ki tulajdonképpen, és az is volt a szándék, hogy emiatt meg tud maradni az a levegője, hogy amikor a néző beül, és néha nevet, néha kevésbé ilyesmi, vagy esetleg be is szól valamit, vagy ilyenek, akkor tudjon megmaradni a jelenetben az, hogy ő reagál rá, szóval hogy ne legyen így nagyon lekötve, és hát ja, nagyon jól csinálja. Igen. Igen.
2: Zenélünk?
1: Zenélhetünk, akkor és majd el fogja mondani Mózes, hogy miért ezeket választotta, úgyhogy akkor...

0: Sziasztok, csodálatos barátaim!
1: Ki ez a Team Hacker, és miért választottad?
2: Team Hacker, nem is nehezen kategorizálnám őt igazából. Szerintem a textúrák királya. És egyébként a Confinautica, az előtte lévő szám, az meg szintén. Valahogy most ez fogott meg nagyon az utóbbi időben. Még egyébként mind a Team Hacker, mind a Panda Bear nevezetű előadó, ők ilyen több évvel ezelőtti szeretett előadóim, akikhez így visszatértem mostanában. És azt érzem, hogy ott kicsit benne van ez, amit a logika keresés, vagy hogy így nem tök absztrakt, de mégis valahogy ezek a textúrák ilyen direktben tudnak hatni. És igazából ez a szám, ezt el akarom mondani, hogy a Virgins nevezetű, azt hiszem az az album címe, vagy az egyik track, de a Virgins az, azt hiszem az album, és annak a közepén van nagyjából, ami egyébként az album az egy ilyen állatság, tehát hogy ilyen majdhogy nem zajzene, és nekem ez még pár évvel ezelőtt sok is volt egy kicsit, és nem tudom, hogy mi történt velem, hogy most ezt most már élvezem. Az, hogy az értessége valahogy, és ahogy ezek váltják egymást, ezek a hangok. Ez a szám, ami most lement, ez még így a béke. Kb. Ott az album közepén, ott egy kicsit így, nem is azt mondom, hogy megül, hanem van egy ilyen...
3: Megpihen
2: valami szépben, amit egyébként folyamatosan visszautasít, és valahol tök máshol keresi a valóságot, szóval tényleg ebben a súrlódásban. Úgyhogy nagyon, nagyon szeretem, úgy alapvetően most amúgy zenei hangzásokban nagyon, nagyon izgatnak a textúrák, és nagyon izgat az, hogy ilyen felvételekből összerakott dolgok, talán szempelezésnek hívják ezt.

0: és akkor azokat össze-vissza manipulálva, nyilván főleg elektronikus úton nagyon izgalmas dolgokat lehet szerintem létrehozni, és ez nagyon érdekel, és előadások hangzás világában is egyébként nagyon érdekel ez, hogy valahogy csinálni egy olyan atmoszférát neki, ami csomó apró hang, és valahonnan felismerem, hogy ez egy, nem tudom, ez egy ilyen körömkaristolás lehet, vagy nem vagyok benne teljesen biztos, de valahonnan van egy emlékem róla, hogy ez egy valós hang. Ez egy, a hangszereket is imádom, csak most nem akartam, nem tudom, Sibelius zongora versenyt ajánlani inkább, mert egyébként meg az.
1: Mi operára megyünk ezután, Dido és én ezt fogunk hallgatni Szentendrén.
0: Wow.
1: De vissza a Richardhoz még egy csomó minden eszünkbe jutott a Richard kapcsán. Egyfelől az, hogy nyilván nem meglepő, hogy a Molière-ben van rengeteg humor, de hogy a harmadik Richardban rengeteg humor került, főleg Kerekes Márton szerepére gondolok itt, illetve a Kardos Tibornak az első gyilkosos performanszára. Hogy ez a Kezbi figura, ez hogy jött, hogy ez ugye ennyire kinőtte magát?
0: Egyébként Kézbivel jó részt, tehát hogy azon kívül, amit a Marci így varázsol azzal, tehát hogy ez csodálatos volt, hogy a Marci így oda járt hozzám szünetekben, hogy most a Reverse és a Kézbi és a mindenféle szerepe szegénynek, amit fel és letett és átváltott abban az előadásban, azok éppen hogy tudnak különbözőek lenni, vagy hogy tudnak alakulni, és mindegyiknek még akkor is, tehát hogy csinálom, ha rá tudom venni magam idő, előadás, felkészülés, ez egy tök jó módszer szerintem. A Natitól az egyetemen hallottuk először, hogy ilyen karakterária, ami egyszerűen annyiból áll, hogy összeszeded az összes mondatot, amit mond, és akkor azokat összerakod egy Word file-ba, és így ránézel kicsit. És így a Kézbire például ránéztem így, hogy mert tök nagy az anyag, próbáltuk ott valahogy besűríteni ebbe a még így is 2 órás valamibe, és ilyen nehéz megfogni így ez tényleg, hogy milyen megnyilvánulásai vannak ennek a tök sok szereplőnek. És a Kézbinél megcsináltam a karakteráriát, egy oldal volt, és igen uram, nem uram, azt üzenik, és ezek váltogatták egymást folyamatosan. Tehát ugye a Kézbi szövegszinten tulajdonképpen...
1: Egy ilyen hírnök szerep tulajdonképpen.
0: Részben hírnök szerep, de közben meg egy csomószor ott van, tehát hogy azért ott a Hastings-es dolgot, azt mégiscsak ő intézi, a Buckingham parancsára, tehát hogy ő formálja az eseményeket, meg egyébként végig ott marad a Richard mellett, szóval hogy ilyen furcsa az, hogy tehát ő is egy tök izgalmas személyiség valahol, de szövegszinten meg kb. Semmit nem mond. Tehát ő saját véleményét az életben nem halljuk ennek az embernek. És erre tök jól ráérzett egyébként Kitály, mert nekik van egy csomó duettjük a Marci Kézbiként, Kitály Buckinghamként, és nagyon hamar elkezdte így ledominálni, már hogy szerepszik, tehát hogy az, hogy a Buckingham, igen. Nem akarom azt mondani, de hát igen, leuralja ezt a szót.
1: Hát csicskáztatja a gyakorlatilag.
0: Igen, mondjuk ki, ezt a szót kerülgettem, hogy csicskáztatja, és itt tök korai próbákon elkezdett a Kitály játszani ezzel, hogy ott van valami ebben a csicskáztatásban, és Marci meg tök jól reagált rá, hogy tök jól csinált belőle egy karaktert, aki egyébként meg tök szép, hogy amikor meg nyerekben érzi magát, akkor meg kicsit így kivirágzik, és így nagyon élvezi, hogy ő is szivathat valakit, aztán megint a Buckingham, és akkor meg őt szivatják, tehát hogy egy ilyen nagyon érdekes kis figura lett belőle, és hát az meg, amit meg így a gyilkosos jelenetben a Tibi és a Marci csinálnak, hát az meg meghozta a kedvemet a komédiához, amihez egyébként soha nem volt különösebben kedvem, tehát hogy a Tartuffban csak azért volt humor, mert ez volt a fél éves anyag, vagy nem tudom. Tehát, hogy egyrészt nyilván alapvetően ezekben a helyzetekben van humor, és ki akartam játszani már most a TÜV főleg, de egyébként nem volt kedvem akkor még egyáltalán komédiát csinálni.
2: Nem baj, mi jól szórakoztunk, és ez a lényeg.
0: Örülök, és ott is a Tibi nagyon sokat segített a helyzeten, meg egy csomóan, akik ezeket a helyzeteket kijátszották abban az előadásban, de nekem rendezőként egyáltalán nem volt kedvem vicceskedni. Meg hát egyébként...
1: Hát ott is ugye, hogy a Tibi és a Gabriel és a Hifi Torony kapcsán ott van egy ilyen kis etűd, ami önálló számként is megállná a helyét.
0: Igen, és de hogy ott valahol kicsit, tehát hogy elfogadna, és itt benne van az, hogy így belekóstolni minél több mindenbe, és az, hogy nekünk alapvetően az volt a tanmenet, a Szabókáék ezt határozták meg, hogy megyünk a legelső, a még senki által nem látott vizsgáink, azok novella adaptáció volt, utána a kortárs drámai szöveg, és így úgymond vissza az időbe.
1: Igen, hát és most akkor az utolsó vagy ógörög volt, tehát most megérkeztünk a kezdetekhez.
0: Igen, és ilyen értelemben az elég határozottan mondták abban a fél évben, hogy higgyük el, hogy a színházban nagyon fontos az, hogy humor, és nem az, hogy feltétlenül vicces előadásokat kell csinálni, de nagyon sok anyagban benne van a humor, és hogyha ahhoz nem értesz, vagy bizonytalan vagy benne, akkor az egy nagy hátrány. És én ezt elfogadtam, ahhoz képest egyébként nem volt kedvem hozzá, és igazából ott a tűvben emiatt mentem bele, mert egyébként azon a ponton ott tartottunk, hogy egyikünk se különösebben csinált semmi humorosat. Ott harmadév volt, azt hiszem.
2: Akkor nagyon jó fázisodban kapott el a Városok dzsungelében, mert akkor le kellett beszélned Kardos Tibort arról, hogy a komikus énjét vegye elő.
0: Ja, hát persze, és azzal rengeteg harcunk volt a Városok alatt. Tehát, hogy a Kardos Tibor és a Jánosi Botond voltak ketten főleg, akik nagyon nyomták abban a produkcióban, hogy ide humor kéne, és én azt mondtam rá, hogy nem. Nem akarok, nincs kedvem hozzá. Én most itt
2: az a... nehéz szenvedéssel teli előadásnak kell lennie.
0: Most itt szorongásokkal és traumákra akarok beszélni. Igen. De azóta tényleg egyébként ebben feloldódott bennem egy kicsit, vagy hogy nagy részt a Richard miatt. Tehát, hogy ott a tűfnél még egy kicsit erőltetettnek éreztem belül magam részéről, hogy ezt így most próbálom tanulni. Tehát kicsit ilyen
2: láttam az arcodat, amikor figyelted az előadást, és amikor úgy nevettünk, akkor megkönnyebbültél, hogy sikerült.
0: Mert ez a másik, hogy jó, de közben meg nyilván a drámai előadásoknál is érződik azért, hogy ez a csönd az olyan mocorgós csönd, vagy tényleg ott van egy feszültség a levegőben, de a nevetés az meg aztán végképp, tehát egy nagyon minden tiszteletem azoknak.
1: Hogy kontrollálhatatlan, és akkor ez a kontrollmániáddal kicsit szembe megy, hogy itt valami, hogy el kell engedned egy picit a gyeplőnt.
0: Meg elképesztően ijesztő az a nagyon vékony határ, ami a kínos és a vicces között van. Tehát, hogy meg itt unblock, mi a vicces, tehát, hogy alapvetően, na és ilyen egzisztenciális kérdéseket tesz fel magának az ember, miközben rendez, hogy én most itt valami nagyon kínosat csinálok, vagy valami humorosat, tehát, hogy ez érthető, hogy mi a humora ennek. Szóval, hogy ezek tök nehéz, de pont azért érdemes amúgy tanulni ezt is, vagy legalábbis sokat gondolkodni ebbe az irányba, és oda akartam a nagy ívben kiukadni, hogy aztán ott a Marcival és Tibivel az egy gyilkosos jelenet az olyan volt, hogy így...
1: Akkor átkattan benned
0: igen,
1: valami.
0: Igen, szívesen csinálnék valami vicceset emberekkel, akik így, tehát hogy ők ketten csodálatos volt. Tehát ott csak így valahogy, tehát hogy tényleg topzódtak, és én nekem csak így válogatni kellett az ötletek közül, hogy így mit tartsunk meg, és mit nem.
1: És a másik, ami még mindig újdonság volt nekem a Richardban, hogy végre a nőkkel kezdtél valamit igazándiból. Mert hogy az előző előadásokban azért inkább voltak benne, de azért inkább statiszta szerepben, de itt viszont nagyon jelentős szereplővé nőtték ki magukat, és hogy ebben is akarsz majd valamit kezdeni, hogy a női karakterek is kinőjék magukat nálad?
0: Nagyon is, és ezt erre nagyon jól ráéreztél egyébként, mert ez egy tök érdekes periódusa, vagy hát egy ilyen, nem is tudom mi a jó szó, pillanat volt igazából az egyetemi években. A Zsóter Sándorral volt ilyen elemző fél évünk akkor, amikor a Brechtet a Városok dzsungelében csináltuk még gyakorlati vizsgába párhuzamosan vele, és a Zsóter megnézte egy elég korai lemenést a Városokból, és akkor miután beszéltünk, akkor azt mondta, hogy figyelj Mózes, egy dolgot szeretnék mondani, a nők. És akkor, tehát ugye ahhoz képest a verzióhoz, amit ő látott, így elmondta, hogy ő miért kezd kurvaként, ha a végére lesz belőle csak kurva, ő miért, szóval igazából az ívek, szóval az, hogy ott menet a történet közben rengeteg minden történik ezekkel a nőkkel, és ott hogy így lesokkolt kb., hogy itt semmi szándékosság nem volt emögött, hanem egyszerűen nyilván én így a Gargába főleg voltam beleszeretve, mint nem is az, hogy én vagyok Garga, mert nem vagyok Garga, de nagyon izgat az, hogy ő mikkel küzdköd, és hogy ezt a sling hogyan provokálja ki belőle, és egyebek. És tényleg kicsit így ilyen vakfolt lett. És azóta meg nagyon próbálok figyelni rá, hogy ez könnyen megtörténik, mert Eleve egyébként a drámairodalomban sajnos, nagyon sok szor a férfi karakterek vannak előtérbe helyezve, másrészt meg talán könnyebben is, egy férfi rendező könnyebben is kezd a férfi főszereplővel így közösséget érezni, úgymond, vagy magának érezni. Azt úgy, hogy erre nagyon fontos odafigyelni, mert mindenféle szándék nélkül el tud csúszni ezen az ember.
1: Na, de szerencsére azért a Shakespeare az van annyira zseniális, hogy ott megírta azt a legalább négy női szereplőt, akinek ott súlya van.
0: Persze, és hát elképesztő szerepek amúgy. Tehát, hogy ez, hát ugye a Lady Annáról nem is kell beszélni, az egyik leghíresebb és legendásabb Shakespeare-i jelenet. A Lady Anna jelenet, az Erzsébet is, és a Margit is, és ez, szóval, hogy nagyon-nagyon
1: izgalmas. A Margit az nagyon izgalmas lett ettől, hogy ő egy ilyen abszolút kívülálló figura lett, aki egy ilyen Cassandra-szerű dolgot formáltál belőle, az nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy így megtalálja egy helyét.
0: Hát én imádtam eleve, egyébként legelőször ő kezdett el izgatni abban a szövegben, és ma már azt érzem, hogy még többet hozhattam volna én, hogy azt, amit én beleláttam, vagy hogy az így jobban látszódjon, hozhattam volna én több ötletet, vagy egy kicsit jobban kiemelhettük volna pillanatokban. Az, hogy hát tényleg valamilyen értelemben Cassandraként van jelen, mert ő átélte ezt, és hogy valahogy tökre benne van, vagy hogy én nagyon... dolgozik a Shakespeare-i királydrámában az, hogy ciklikusságban élünk folyamatosan, nem hiába jött ugye a Richmond ötlet is ebből, hogy újra és újra visszajutunk, és újra a hatalom megdől, és újra átveszi valaki más, és nem tudunk ebből a ciklikus körből kikerülni. És a Margit az egy elképesztően izgalmas dolog, hogy a Shakespeare az előző királydrámából átemeli, és berakja őt ide, miközben talán, ha jól emlékszem, ott kutatások mentén nincs ott, tehát hogy történelmileg ez tök pontatlanul, azt hiszem Franciaországban van, és egyébként el is mondják, amikor először megjelenik, hogy te mit keresel itt. Tehát kicsit egy ilyen történelmi poént is berakott Shakespeare, hogy hát ja, ő nem kéne itt legyen. És az, hogy ő próbálja figyelmeztetni őket, hogy én ezt végignéztem, és pontosan látom, hogy ami itt most kezdődik, az ugyanoda fog kifutni, mint amit én végigéltem. És amúgy első körben, de hát nem is tudom, hogy filmes, vagy milyen gondolat, de első körben egy ilyen bútorként, amit olyan értelemben bútorként képzeltem el, hogy egyszer csak megmozdul. Tehát így ott van a sötétben, és egyszer csak nem is figyelünk rá egyáltalán, így nem ezek az emberek játsszák a politikai játszmáikat egymással, és aztán egyszer csak elkezd beszélni a szekrény. Tehát, hogy valahogy így mindenki így oda néz, hogy Jézusom, ez itt van? Vagy hogy így ül a sarokban, vagy nem tudom. És ez borzasztóan érdekes karakter.
1: Jó, hát sajnos a Filoktétészt még nem láttuk, de reméljük, hogy fogjuk. Ugye ott meg az újdonság, hogy mindösszesen 3 darab emberrel játszatod, és hogy ennyire kevés, az csak a monodrámában volt, még ennyire kevés ember.
0: Hát a Németh Kristóf és a Grauter Dávid is benne vannak.
1: Igen? Akkor ez is sok szereplős tulajdonképpen.
0: Igen, hát azért soknak nem sok, de azért. Igen, ott, hát egyel azért többen vannak, de hát tulajdonképpen igen, főleg az Odysseus Filoktétész.
1: Hát ott is ugye a manipulációról lesz szó.
0: És egy Neoptolemosz, és ez a 3 karakter, akik, hát persze, teljesen szerepeket játszunk folyamatosan.
1: Na és akkor ehhez képest viszont a monodráma az teljesen egy másik dolog. Egyfelől teljesen kortesz szöveggel dolgoztál, ugye Varga már Rudolf írta, illetve valamilyen szinten dokumentumszínház is. Ennek a hatására is olvastam a Kappának a Kissé elmosódó című könyvét. Illetve, hogy ugye egy darab színészt kellett ott instruálnod, Pazsirszky Mátét, ugye ő játszott a Kapát. Na és az hogy mennyiben volt más, meg mennyiben volt különleges, meg hogy tervezel-e még ilyen mono dolgokat, vagy inkább a sok szereplős dolgok izgatnak?
0: Hát amikor először arra felkértek, egyrészt nagyon jól esett, mármint úgy felkértek, hogy hát megkeresett a Rudi és a Máté, már ebben is nagyon más volt egyébként, nyilván főleg, mint a vizsgák, amik így még az anyagot is én választom, ki én hívom, meg a szereplőket, meg minden, ez úgy kezdődött, hogy még a Máté kereste meg, itt még én nem is voltam a történetben a Rudit, hogy egy monodráma kéne neki, és hogy ajánljon, meg nem tudom. És így szép lassan kialakult ez, hogy a Rudi szívesen írna a Kapáról, vagy hogy a Mátét nagyon érdekli amúgy a Robert Kapa. És szóval, hogy ők kezdték el ezt a projektet tulajdonképpen, és ők kerestek engem meg. úgyhogy emiatt is borzasztóan más volt, és egyébként meg mindegyik borzasztóan más, tehát hogy nagyon durva, hogy mennyire nem tud ugyanolyan lenni. De minden esetre ott az első felében azért így próbáltam minél többet készülni, és akkor így mentünk be a próbaterembe, és így féltem, hogy így mit csinálok, vagy hogy mit, vagy hát egy ember van, vagy hogy mit, nem tudom, hát így a viszonyok, hogy ki mikor jön be, megy ki, hol áll a térben, tehát hogy egy csomó mindent lehet, rengeteg mindent lehet a színházban csinálni, de mi van, hogyha nincsen viszony? Hát nyilván a nézővel van viszony, tehát hogy mindegy, egy csomó ilyen kérdésen át kellett igazából lendülni, hogy egy monodrámával mit tud kezdeni az ember, mint rendező. De hát ott tök máshol is éreztem magam ebben a szerepben, szóval a Mátéval elképesztően sokat beszéltünk. Ott most ez ilyen furán hangzik, meg nyilván ilyen furcsa konnotáció is van talán, de hogy ilyen alkalmazott, nem tudom, rendezői szerepben is éreztem magam. Közben meg hát ami izgatott ötlet, meg gondolat, azzal meg mentünk, szóval, hogy de mindig volt egy ilyen csekkem, hogy így Máténak ez oké-e, vagy hogy ez tényleg az-e, amiről ő szeretne
1: beszélni. Ja, hogy ez az ő projektje, és te egy ilyen segítő vagy.
0: Hát igen, és arról nem is beszélve, hogy a Rudinak meg egy ősbemutatója tulajdonképpen, tehát hogy ráadásul itt van egy élő író, fiatal, velem egykorú író, aki írt egy tök izgalmas szöveget, szóval nyilván vele is, tehát hogy egy ilyen folyamatos konzultáció volt ilyen
1: szempontból. Nagyon jó szöveg lett, tehát én egyszerre lírai, de közben meg ilyen nagyon érdes is az egész, és ilyen nagyon éles váltások vannak benne, az mondjuk nem lehetett könnyű.
2: Persze. És hogyha az ember vár néhány hetet, hónapot, akkor el is felejti, hogy monodráma. Annyira élők a szereplők, mármint azok, akiket megformál, hogy akár azok, tehát szinte megjelennek előttünk. Ez nagyon érdekes. Vannak azok a monodrámák, amikor azt látod, hogy ott stand-up-ol az ember. De ez nem az. Tehát itt tényleg a lányok, meg azok, akik még vannak, azok teljesen materializálódnak. Meg nagy nézőközönsége, pontosabban rajongó közönsége lehetne ennek. Én azt hiszem, hogy Robert Kappának van egy ilyen rajongó tábora az idősebbek között, tehát hogy nem biztos, hogy ez az előadás az lesz, ahol a fiatalok fognak ott csüngeni rajta, hanem azt gondolom, hogy ez nem véletlenül választotta a Free SFL, tehát oda azok mennek, akik ezt az embert, ezért az emberért rajonganak. Ezt láttam még.
0: De egyébként azt le akarom szögezni, hogy aztán meg nagy élmény volt, és szívesen is csinálnék még monodrámát a jövőben, tehát nagyon izgalmas műfaj. Egyébként vannak is a fejemben projektötletek, amiket valahol majd...
1: És mondjuk ott még a technikával is össze kellett hangolni, mert azt se szoktad csinálni, úgyhogy az is egy újdonság volt, nem? Igen. Hogy ott volt volt azért mozgókép.
0: Igen, szörnyű volt.
1: az is egy újabb stressz forrás.
0: Persze, hát főleg, hogy a bemutatón sikerült az utolsó nagy fináléképnek nem bejönni a vetítőn, mert elszállt a technika, és hát nagyon ritkán voltam ennyire ideges egy előadás helyzetben, miközben megy az előadást, hogy azt hittem, hogy szétakar. Szóval hát a technika az mindig, de egyébként meg a Szavér a szintén SFI-re jár, és ők dolgoztak a mozgóképen, és nagyon szuper dolgokat hoztak össze, és szerintem nagy erénye is annak az anyagnak az amit ők csináltak, és igen, csak hát technika. Igen.
1: Jó, hát akkor indul a következő éved. Mik a tervek így közvetlenül?
0: Hát most rögtön az évad elején lesz két bemutató az egyik Kolozsváron. Kozma Gábor Viktor osztályának csinálok egy osztályvizsgát, Koldus operát, visszatérés Brechthez, még mindig a talán legjobb drámaíró a történelemben, szóval csodálatos szöveg, nagyon-nagyon élvezem. A szeptember 20-án lesz bemutatva, vagy legalábbis azt hiszem, hogy most az a terv, hogy egy ilyen előbemutatója lesz, és akkor utána, mert egyébként ott még nem is kezdődik az év szeptemberben, szóval aztán majd októberben játsszák tovább, és talán egy ilyen hivatalos nagy bemutatója valamikor október elején lesz inkább. Fehérváron meg október 24, szóval lejár a Kolozsvár át Fehérvárra, és ott október 24-én lesz a Németh Ákos webáruház. A webáruház című drámájának.
1: Na, akkor egy újabb kortárs szöveggel fogsz dolgozni.
0: Igen.
2: És közben teleportálsz az egyik országból a másikba folyamatosan.
1: Hát igen. Akkor nem nagyon lesz időd ősszel budapesti színházakat nézni, de azért egy párat ajánlanánk, mielőtt vége a műsornak. Jurányiban lesz szeptember 6-án a Punktum nevű új társulat Kartoték című titánium nyertes előadásának a bemutatója. Aztán 7. és 9. között a Kristály szintéren a színi iskolásoknak a szemléje lesz, Szemleoff címmel, illetve szeptember 11-én az Antrónak is lesz egy videomapping mozgásszínházi bemutatója. Egyáltalán nem tudom, hogy mi ez, de nagyon izgalmasnak hangzik, hogy mi ezeket tervezgettük be szeptember elejére. Te mit néznél meg, ha itthon lennél?
0: Ó, jaj, nem is tudom. Hát igazából böngészném folyamatosan az internetet, minden este megnéznék valamit legszívesebben. Sajnos nagyon kevés színházat néztem a múlt évadban, ami abban nem sajnos, hogy nagyon sokat próbáltam, de hiányzik már nagyon. Úgyhogy múlt évadban szerintem Kolozsváron több előadást láttam, mint Pesten, mert már előpróbáltuk ezt a vizsgát 3 hétig, és akkor ott néztem előadásokat.
1: Elintézhetnéd, hogy elhozzátok ide vendégjátékra, ez nagyon izgalmas lenne.
0: Szerintem lenne erre nyitottság, és ezt én is nagyon élvezném, meg nagyon kíváncsi lennék, hogy itt mit szólnának hozzá.
2: Lehet, hogy most már nem csak a román, hanem a magyar állam is fizetne egy ilyen utat.
1: Ugye, hogy mikor tavasszal a marosvásárhelyiek jöttek 3 előadással is, úgyhogy nem az ördögtől való az ötlet, hogy felhozzák őket. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, köszönjük a beszélgetést, és aztán akkor 4 hét múlva.
2: Lanikei a színház, ugye?
1: Így van.
2: 2 hét múlva pedig Németh Fuzsina Lilla. Szóval én is nagyon köszönöm Mózesnek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és akkor legközelebb 2 hét, illetve 4 hét múlva. Sziasztok!

Tilos Rádió. Benne pedig elkezdődik a szongóra 5 és 6 között. Kölyök vagyok. Jó rádióhallgatást itt a szongórával, a Tiloson.

Tudós Rádió. Benne pedig a Zongora. A maradok kölyök, találkozunk két hét múlva. Következik az eredeti helyzet. Sziasztok!

0: Az ördög 9 kérdése. Egyszer egy szegény legénynek kedve szottyant, hogy megházasodjék. Ahogy kigondolta ezt a gondolatát, mindjárt el is kottyintotta az édesanyjának, hogy ő miben töri az eszét. Megmérgesedett az édesanyja.
1: Ó, te semmire való élhetetlen! Talán bizony neked való a házasság. Verd ki a fejedből, ne bolondulj meg! Jobb lesz, ha dologhoz látsz.
2: Már bizony, anyám, én megházasodom. Immár itt az ideje, hogy ne üljek a szoknyáján.
1: Na, ide nem hozol nekem menyecskét a házhoz. Én főzök, sütök, mosok a háznál, amíg bírom magamat. Lám a szomszédban az a büszke menyecske, hogyan bánik az anyósával. Folyvás csak pocskondiázza, becsméreli utcahosszat. Minden igazok nélkül. Ő maga úgy tele van hibával, mint a veteményes kert gyommal. Mégis azt híreli, hogy az anyósa hibás. Pedig tudja az egész falu, hogy nincs a szavában egy szemennyi igazság se. Ha megházasodnál, velem is úgy bánna a te feleséged. Azért mondom hát, hogy ide nem hozhatsz a házhoz semmiféle fergeteges menyecskét. Még csak az kellene, hogy folyvás zerebonát csináljon nekem a háznál.
0: A legény szépszerivel próbálkozott, de az anyja nem akart engedni. Végezetül ezt mondta.
1: Fiam, ne is kapálódz a szavam ellen, mert hidd meg, hogy pórul jársz, ha nem nyughatsz.
0: A legénynek minden kedvel leveszett. Nagy szemet meresztett az anyjára, s azt mondta nagy dérrel durral.
2: Hiába is mondja, édesanyám, velem ne erősködjön, hiszen immár mind megházasodtak a faluban a legények, akik velem egykorúak voltak. Talán bizony én is következhetek.
1: Nekem ugyan nem erezgesd olyan rútól a szemedet? Nem tudom, miféle gonosz lélek motoszkál benned, hogy nem férsz a bőrödbe. Fogd be a szád és hallgass!
2: Bennem ugyan semmi gonosz lélek nem motoszkál, de ideje, hogy megházasodjak én is.
0: Erre ismét azt mondja az anyja.
1: Na, ha csak ugyan feleséget akarsz, keres, én nem bánom. Vigyed akárhova a pokolba, csak ide, ne a mi házunkhoz. Inkább a nyakadat facsarnám ki, mintsem, hogy ezt megengedjem.
0: A legény apja belé sem kottyant a dologba, mert a felesége parancsolt a háznál. Duzzogott szegény legény, kiment nagy morgolodva a házból, s vacsorakor se nézett be, hanem meghált a padláson, egy kicsi, poros szénán. De egész éjjel nem tudott aludni egy csöppet se, egész virradatig. Akkor fölkászálódott a szénáról, be se köszönt a házba, hanem elindult feleséget keresni. Ment, mendegélt, szomorúan, s teli bosszúval, hogy az anyja olyan rútul bánt vele, hogy szinte kezét, lábát megette nagy mérgibe, mert ő meg akart házasodni. Ment hegyen völgyön át, ballagott torony iránt, egyes egyedül, egy kicsi pálcával, s egy üres tarisznyával, mivel az anyja nem tett belé egy falás útravalót sem. Idegen, ismeretlen helyeken, hegyeken, völgyeken, sík mezőkön ment keresztül, amíg későre, valahára egy fényes részhídhoz érkezett. Ott megállott egy helyben, csodálkozott a hídon, de félt rámenni. Amint ott áldogál, meglátja őt egy fehér szakállú, őszöregember, s azt mondja neki.
3: No, te szegény legény, ered csak, ne félj! Ha nem csak lábújhegyen megy ezen a hídon, különben bajod lesz, mert az ördög hídja. Úgy menj át rajta, hogy meg se suttyanjon a csizmád rajta. Eddig 99-en vesztek el itt, mert nagy derenduncával és nem szép csöndesen haladtak át. Oda veszett egyszer egy egész nász nép is, szekerestül, lovastul, vőlegényestül, menyasszonyostul, mert dörömbölve, törtetve nyargottak a hídon keresztül.
0: Félt a szegény legény a hídra lépni, úgy félt, hogy reszketett, mint a nyárfalevél. De minthogy a hidat nem lehetett elkerülni, nagy sokára csak megemberelte magát. Neki bátorodott, és szerencsésen átalment a részhídon. Éppen azon módulag, ahogy a fehér szakálú ősz öregember kitanította. De alig haladt túl a hídon, vagy 10 lépésre. Egy ördög kiugrott a híd alól, s azt kiáltotta neki.
4: Megállj, megállj,

0: kérdezősködj mindenkitől, akit előtalálsz, hogy hol van Jámbortelep. Majd odaigazít valaki. Abban a faluban éppen a falu végén lakik egy gazdaember, annak van 3 leánya, kérd meg a legszebbiket. Ha azt nem adják, kérheted akármelyiket.
1: Elindul a szegény legény, s megy, mentegél, amíg eléri a Jámbortelep nevű falut. Ott bekopogtat abba a házba, ahova az ördög igazította. Jó szívvel fogadják a háznál. A lányok gyanították, hogy lánykérőbe ment oda. Forgolódtak, sürgölődtek is ugyancsak. Mindjárt asztalt terítettek neki, jól tartották rántottával, meg más egyébbel. Amint kimulatta magát a legény, csak kisütötte, hogy ő bizony azért jön, mert elvenné valamelyik lányt, ha adnák.
2: Jól van, fiam,
1: mondta a lányok apja.
2: De melyiket vennéd a 3 közül?
1: A legény a legkisebbre mutatott, mint hogy az volt a legszebb.
3: Nekem éppen ő kellene.
2: Öcsém, az asztagot se a fenekén szokták megkezdeni. Ha mindjárt a leggazdagabb herceg kérné, akkor se adnám a legkisebbet, amíg a 2 nagyobb férjhez nem ment.
1: Felel akkor a legény.
3: Nem bánom, ha nagyobbat adják is, ha adni akarják.
1: A szülők a legnagyobbik lányt ígérték oda, s tüstént nagy vigasságot csaptak. Ahogy ez megvolt, az ifjú pár már is útnak indult, hogy elmenjenek a legényék házához. Amikor az ördög hídjához érkeztek, olyan szép csöndesen mentek azon keresztül, hogy a pallója meg se csikordult, a karfája meg se nyikordult. De ahogy átértek a hídon, kiugrott az ördög a híd alól, s nagyot kiáltott.
3: Hoho! Megálljatok! Hadd adjam meg, amit ígértem!
1: Megállott az ifjú pár, az ördög pedig kihajtott 9 kövér disznót a híd alól, s azt mondta a vőlegénynek.
3: No, én ezt a 9 disznót nektek adom. Ölessétek le, az aprólék egy részéből álljátok ki a lakodalmi vacsorát, a 9 szalonnát pedig aggassátok fel a kéménybe, és éljetek abból takarékosan. De azt mondom én neked, te vőlegény, hogy amikor mától számlálva 4 hét elteli, esteli 10 órakor megkereslek, és ha 9 kérdésemre meg nem tudsz felelni, elbúcsúszhatsz a 9 szalonnától, s azon kívül még egyéb bajod is lesz. Ha nem aztán, akkorra nehogy elmenj féltetben hazúról, mert ha mindjárt a tengerfenekén rejtőzöl el, onnan is kiveszlek!
1: Szöget ütött a vőlegény fejében ez a beszéd, de csak a vállát rándította, s terelték maguk előtt a 9 disznót. Hanem mégsem az apai házhoz hajtották, mert a vőlegény anyja megmondta, hogy oda ne vigyen feleséget. Kibéreltek a faluban egy tisztességes házat a menyasszony pénzéből, s abban szálltak meg. Megölették a 9 kövér disznót, 2-nek az aprólékjából kiállották a lakodalmas vendégséget, a 9 szalonnát pedig felakasztották a kéménybe, aztán munkához fogtak. Amikor a 4 hét éppen letelt, a vőlegény búsulni kezdett, erősen nyugtalankodott, hogyha az ördög eltalál jönni a 9 kérdéssel, s ő azokra nem tud megfelelni, rosszul lesz a dolga. Amíg így bucsálódott, bevetődött hozzájuk egy rongyosnál rongyosabb, koldusforma ember, s szállást kérte éjszakára. Adtak is mindjárt jó vacsorát neki, aztán az idegen ember befeküdt a kemences udba. Amint ott heverészett, látta, hogy a házigazda erősen lógatja a fejét, s kérdezgetni kezdte, hogy miért olyan szomorú, amikor az új házasoknak jó kedvük szokott lenni.
3: Aj, ne is kérdezd, elég a bajom nekem. Nagy dolgot sújtottak a fejemhez. 9 kérdésre kell nekem ma megfelelnem. Ha tudnám, hogy mik lesznek azok a kérdések, cseppet sem bucsálódnék. Hanem az a baj, hogy nem tudom. Félek, ha nem tudom megfelelni, rosszul lesz dolgom.
4: Hát azért ugyan egy mák szemet se búsulj. Csak bízd rám az egészet. Te csak hallgass, egy szót se szólj. Én majd minden kérdésre megfelelek helyetted.
1: Erre ocsúdni kezdett az ember, s könnyebb szívvel feküdt lealudni. De csak nem jött álom a szemére, se neki, se a feleségének. Egyre csak azon tépelődtek, hogy vajon mi lesz a dologból. Amint ott feküdtek, éjfél felé kopogtatnak az ablakon. Hát ott az ördög, s bekiált nagy dörgősen.
3: Aluszol-e, gazda?
4: Nem aluszom.
1: Feleli a gazda helyett a koldus a kemences útból.
3: Hát merészeled-e biztatni magadat, hogy megfelelsz a 9 kérdésemre?
4: Merem biztatni.
3: No hát, azt kérdem tőled legelőször, hogy mi van a világon,

0: Csak egy!
1: Egy Isten van az égben, egy nap van az égen, egy feje van minden embernek.
0: Ha jó, de tudsz-e mondani valamit a kettőre?
1: Hát, akinek két épp látószeme van, az szerencsés ember, mert minden tisztán lát a napon ott.
0: Jó, de mit tudsz nekem mondani a háromra?
1: Hát, amelyik házon három ablak van, az elég világos.
0: Hát halljam, mit mondasz a négyre?
1: Négy kereke van a szökérnek, több nem is kell.
0: Hát valamit tudsz-e mondani az ötre?
1: Öt kézúj, elég a kardnak a markolatjára.
0: Mondj valamit én már akkor a hatra.
1: Hatra. Akinek jó hat ökre van, szánthat, vedhet, boronálhat, erdőre járhat, a más segítsége nélkül is.
0: Jó, de nem hiszem, hogy tudnál valamit mondani a hétre.
1: Hát akinek hét lánya van, annak félhet a feje, amíg rendben mind a hetet jó helyre férhez adja.
0: Jó, mondj valamit a nyolcra.
1: Nyolcra. Akinek nyolc asztaga van a csürkertben, az nem szorul másra kenyér dolgában.
0: Na jó van, utoljára. Mit mondasz akkor a kilencre?
1: Hát akinek kilenc szalondája van a kéményben, nem fut a szomszédba zsíradejként.
2: Az ördög elbámult, mert azt hitte, hogy a gazda maga felelget neki, s azt mondta hát.
0: Na légy magadnak, látom, többet tudsz, mint én.
2: S azzal ellódult oda, ahonnan jött. Az új gazda másnap reggel jól tartotta a kódust étellel, itallal. Amellett adott neki szalonnát, disznólábat, meg egyebet is, amilye volt, mert hogy kisegítette őt a bajból. Ő maga pedig a feleségével együtt addig igyekezett, hogy rövid idő alatt szép jószágot szereztek, kocsit, szekeret, lovat, ökröket, földet vásárolt, és házat is építettek. Az asszony sokat segített az anyósának is. Még ma is süti a palacsintát, ha a kilenc szalonna el nem fogyott.

0: Kis Palinta. Volt egyszer egy fiúcska, úgy hívták, hogy Palinta. Volt egy kis kerekes ágya, abban aludt éjszaka, meg délután is, ha éppen fáradt volt. De ha nem volt fáradt, anyjának fel alá kellett tologatni a szobában, s ezt a kis Palinta soha meg nem unta volna. Egyszer egy éjszaka is ott feküdt a kerekes ágyában, és semmiképp sem bírt elaludni, az édesanyja meg már réges-régen az igazak álmát aludta a maga mennyezetes ágyában.
1: Anya!
0: Rikkantotta a kis Palinta.
1: Utazni akarok!
0: Édesanyja kinyújtotta álmában a karját, és úgy tologatta ide-oda a kerekes ágyat. Ha belefáradt, és kezdte volna abba hagyni, a kis Palinta nagyot kiáltott.
1: Még!
0: És akkor folyt tovább megint a tologatás. Hanem a végén az anya olyan mélyen elaludt, hogy a kis Palinta hiába ordított torka szakadtából, ő már egy kukkot sem hallott belőle. Egy kis idő múlva benézett az ablakon a hold, a jó öreg hold, és olyan, de olyan bohókás dolgot látott, hogy alig hitt a szemének. Meg is törölgette a ködmene szegélyével, hogy nem álmodik-e, mert ilyet még életébe sosem látott. Ott feküdt ugyanis a kis Palinta nyitott szemmel a kerekes ágyában, és az egyik lábacskáját, mint valami árbócot, a magasba nyújtotta. Ingecskéjét lehúzta, és mint egy vitorlát, a lába kis ujjára akasztotta, egyik csücskét meg a kezébe fogta, és dagadt képpel elkezdte fújni.

0: és lám, a kerekes ágy lassan megindult, végig gurult a padlón, föl a falon, fejjel lefelé végig a mennyezeten, aztán a másik falon vissza.
1: Vég! Vég!
0: Rikkantott a kis Palinta, ahogy leért a padlóra, és megint földagasztotta a képét, megint elkezdett fújni, fújni, és a kerekes ágy megint megindult a falon föl, falon le. Szerencséje volt a kis Palintának, hogy éjszaka volt, és a föld is a feje tetején állt, mert különben bizony könnyen a nyakát törhette volna. Amikor már harmadszor utazta így körbe a szobát, a hold hirtelen az arcába kukkantott.
2: Kis öcsém, nem volt még elég?
1: Nem! Még, még! Nyisd ki az ajtót, végig akarok utazni a városon. Azt akarom, hogy mindenki lássa, ahogy utazom.
2: Mit képzelsz? Nem tudok én ajtót nyitni?
0: Mondta a jó öreg hold, de azért egy hosszú sugarát beküldte a kulcsukon. Azon a kis Palinta kigurult a házból. Csöndesek, néptelenek voltak az utcák, a magas házak némán álltak a holdvilágban, és fekete ablakaik bambán bámultak a levegőbe. Embernek azonban nem volt se híre, se hamba. A kis Palinta nagy zörgéssel gurult tova kerekes ágyában az utcákon, a jóságos hold meg mellette baktatott, és világított neki. Így mentek utcáról utcára, de sehol egy teremtett lelket se láttak. Ahogy a templom előtt elhaladtak, a torony tetején a nagy aranykakas hirtelen kukorékolt egyet. Erre megálltak.
1: Hát te még mit csinálsz ott?
3: Elsőt kukorékoltam!
1: Hol vannak az emberek?
3: Elusznak! Majd ha a harmadikat is kukorékolom, akkor fog felébredni az első ember!
1: Azt én nem bírom kivárni! Gyerünk az erdőbe! Legalább az állatok lássák, hogyan utazom!
2: Kis öcsém, nem volt még elég?
1: Nem! Még, még, még! Világíts, öreg hold, világíts!
0: Azzal fölfújta a képét, a jó öreg hold meg világított, kimentek a város kapuján, végig a sötét földeken, be az erdőbe. Ahol csak nehezen bírt haladni a sok fa közt, és elmaradozott, de aztán összeszedte magát, és újra meg újra utolérte a kis Palintát. Az erdőben csönd volt, és nagy magányosság. Állatot nem lehetett látni, se szarvast, se nyulat, még egy egérkét se. Így mentek mind tovább, és tovább, fenyveseken át, bükkösökön át, hegynek föl, völgynek le. A jó öreg holdot kocogott a kerekes ágy mellett, és minden bozótba bevilágított, de állatnak nyoma sem volt, csupán egy macska ült fönt egy tölgynek tetején, és villogtatta a szemét. Erre megálltak.
1: Há, ez a kis cirmos. Jól ismerem, a csillagokat akarja utánozni.
0: Ahogy tovább mentek, velük ment odafönt a macska is, fáról fára ugrálva.
1: Hát te mit művelsz ott?
4: Nyáó, kivilágítok.
1: Hol a többi állat?
4: Alusznak. Figyelj csak, hogy horkolnak, hallod?
2: Kis öcsém, nem volt még elég?
1: Nem! Még, még, még, még! Világíts, öreg hold, világíts!
0: Fölfújta a képét, az öreg hold meg világított, így mentek tovább, ki az erdőből, át a pusztaságon, egészen a világ végéig, és ott aztán bele egyenest az égbe. Az volt csak a jó mulatság. Valamennyi csillag ébren volt, valamennyinek a szeme nyitva, valamennyi csillogott, villogott, az egész ég egyetlen ragyogás volt tőlük.
1: Jaha! Helyett! Helyett!
0: Rikkantott a Palinta, és begördült a nagy fényességbe olyan sebesen, hogy jobbra-balra csak úgy potyogtak lefelé a csillagok ilyettükbe.
2: Kis öcsém, nem volt még elég?
1: Nem, nem, világíts!
0: És láttatok már ilyen? Keresztül hajtott egyenest a jó öreg holdnak az orrán, úgyhogy annak egészen elsötétedett az arca tőle.
2: Fúj! Mindennek van határa.
0: Azzal elfújta a lámpását, és a csillagok is mind becsukták a szemüket. Egyszerűen elsötétült az ég, olyan sötét lett, hogy az orra hegyéig sem látott az ember.
1: Világíts, öreg hold, világíts!
0: Csak hogy a holdnak nyoma veszett, és nyomuk veszett a csillagoknak is. Mind hazamentek lefeküdni. Most aztán nagyon megszeppent a kis palinta, hogy ilyen egyedül maradt az égen. Megragadta az inge csücskét, jól földagasztotta a képét, fújt, és görgött össze-vissza a kerekes ágyával. Ide is, oda is, előre is, hátra is, de hiába. Senki nem látta, hogy utazik, se az emberek, se az állatok, se a csillagok.

0: Végül aztán odalentről, egészen lentről az ég aljáról valami kerek, piros posgás arc pillantott föl rá. A kis Palinta azt hitte, jó öreg Holt kelt föl újra.
1: Világíts! Világíts!
0: Fölfújta a képét, keresztül kasul száguldott az égen, egyenesen neki annak a piros arcának. Az pedig a nap volt, akkor kelt fel a tengerből.
2: Nocsa, öcskös.
0: És izzó tekintetével belenézett a kis Palinta arcába.
2: Mit művelsz te itt az énegemben?
0: Azzal nyakon csípte Palintát, és belehajította a nagy-nagy vízbe. Aztán, hogy mi történt aztán? Hát már elfelejtetted. Ha véletlenül arra nem evezünk te meg én, és ki nem halásszuk, csónakunkba nem vesszük a kis Palintát, bizony könnyen a tengerbe fúlhatott volna.

A Tilos Rádió Nové műsorának hírei következnek. A Tilos Rádió 35 évvel ezelőtt, augusztus 21-én kezdte meg adását. A korai tiltott, üldözött, majd tűrt évek után, 1990 óta én már legálisan működik ez a közösségi rádió, amelyet én már több mint 300 munkatárs működtet. A műsorkészítők elhivatottságból, fizetés nélkül, saját szabadidejük kisebb-nagyobb részét erre áldozva készítik hetente vagy két hetente jelentkező műsoraikat. Szinte hihetetlen a magyar média történelemben, hogy ez az abszolút független rádió 35 éve működik, remélhetőleg még sokáig. Orrán Ambarki ausztrál Black Truffle kiadója szeptemberben adja ki Charlemagne Palestine Orrán Ambarki és Danielo Sullivan által készített Karenina című nagylemezt. A cím minden betűje háromszor van megismételve. A mű Palestine 1997-es Karenina című falszett hangra és harmóniumra írt kulcsfontosságú darabját dolgozta fel, amelyet eredetileg Párizsban rögzítettek. A darab Palestine akkoriban elhunyt fekete labradorjának emléke előtt tiszteleg. A mostani trió változatban, amelyet Palestine tréfásan karaoke változatnak nevez, O'Sullivan három kazettás magnót kezel, amelyeken az eredeti felvételek szólnak. A felvételek egymáshoz képest lassan eltolódnak, így Karenina nevét és egyéb transzeri szótagokat skandáló előre felvett hangok komplex késleltetési, visszhang és átfedési mintázatokat hoznak létre. Ami egyszerű kísérletnek indult, változó vokális szerkezetté alakul. A szalagokról hallható hangok egymásba folynak, homályos kórus klasztereket és kísérteties kánonokat alkotva egy hallható emlék, amelyet a mechanikus eltolódás folyamatosan átalakít. Az új albumon a trió az előbb említett 1997-es Palesztány kutyája lelkének szentelt varázslat hatalmas erejű trió rituálévá alakítja. Orgonadrónok, fázis eltolódó kazetta hangok, Leslie effektusú gitár és brácsa hangok fonódnak össze Palestine szívszaggató élő énekével, és egyetlen sűrű, extatikus szertartást eredményeznek, amely olyan érzést kelt, mintha egy vibráló katedrálisban tartanának szeánszot. Az ausztrál kiadónál megjelenő lemez egy olyan alkotás, amelyen Charlemagne Palestine 6 évtizedes aranyhang utáni kutatását egyetlen lenyűgöző előadásba sűríti. A 2025-ben Londonban rögzített darabot Palestine a több hangszeren játszó Danielo Sullivannel és a gitáros Orrán Ambarkival adja elő. Palestine a hangformák egész életen át tartó folyamatos kutatása számos különböző médiumon keresztül vezette. A Szent Thomas Episcopal Church hangjaitól kezdve a nagy európai templomi orgonákon át a Moog Soundlab szintetizátor flottájáig. Ugyanilyen fontos szerepet játszik énekesi tevékenysége is, amely gyerekkora óta a zsidó egyházi zenében gyökerezik, és az 1970-es években az indiai és jávai hagyományok tanulmányozásával bővült. Az album mindezeket a szálakat egyetlen, hatalmas, énekhang által vezérelt rituáléba fonja össze. Ami mindent összetart, az a darabot átható aura. Palestine hipnotikus imát intonál kutyájának lelkéért, amelynek elvesztése közel 30 évvel korábban először ihlette a varázslatos darabot. Az eredeti felvétel éneke, az új hangzású orgona és a trió játékának rétegei ezt a magánjellegű gyászt közösségi szertartásá egy kortárs rituáléva alakítja, ahol az emberi gyász, az állati jelenlét és az elektromos hang keveredik egymással. A cím megismételt mással hangzói és magánhangzói tükrözik azokat a megnyújtott szótagokat, amelyek az előadás gerincét képezik. Egy nevet, amelyet addig nyújtanak, amíg tiszta rezgésé nem válik. A Nové híreit hallottátok.

160 évvel ezelőtt, 1866. május 17-én született Erik Satie francia zeneszerző és zongoraművész. Apja, Eugène Satie, azt akarta, hogy Satie hivatásos zenész legyen, ezért 1879. novemberében beíratta a Párizsi Konzervatórium előkészítő zongora osztályára. Satinak nagyon nem tetszett az intézmény, amelyet egyfajta kerületi börtönként jellemzett. 1880-ban Satie letette első zongora vizsgáit, tehetségesnek, de lustának tartották. A következő évben zongora tanára Emil Decomp a konzervatórium leglustább diákjának nevezte. Nem megfelelő teljesítménye miatt 1882-ben kizárták a konzervatóriumból. 1884-ben Satie megírta első zongorára írt rövid ismert művét, az Allegrót. 1885-ben visszavették a konzervatóriumba, George Matthias középhaladó zongora osztályába. Matthias Satie játékát jelentéktelennek és fárasztónak, magát Satie pedig értéktelennek nevezte. Mivel el akarta hagyni a konzervatóriumot, Satie 1986. novemberében önként jelentkezett katonai szolgálatra. A katonai élet sem tetszett neki, ezért egy téli éjszakán szándékosan megfázott. 3 hónapos lábadozás után egészségügyi okokból leszerelték. 1887-ben 21 évesen elköltözött otthonról. Szállása a Montmartre déli szélén a népszerű Chat Noir kabaré közelében volt, ahol törzsvendég majd állandó zongorista lett. A Chat Noir-t a bolondos konvenciók templomának hívták. Satie neveltetésétől eltérően lelkesen magáévá tette a vakmerő bohém életmódot, és hosszú hajú, frakban és cilinderben járó, városi férfiként új személyiséget teremtett magának. Az 1880-as évek végén ebből az időszakból származó művei közé tartozik az 1988-ban komponált 3 Gymnopédie és az 1889 és 90-ben írt Gnossien. A Chat Noir zongorista és karmesteri állása szerény megélhetés biztosított. Összeveszett a tulajdonossal, és a közeli Auberge du Clou második zongoristája lett. Itt találkozott Josephine Péladannal. Péladan szalonjai lehetőséget adtak neki a kísérletezésre, és biztosították számára az első nyilvános fellépéseket. 1892 közepére Satie a saját maga által kidolgozott zeneszerzői rendszerben már megkomponálta az első darabjait. 1893. január 14-én Satie megismerkedett Suzanne Valadon festővel, akinek az első közös éjszakájuk után házassági ajánlatot tett. Nem házasodtak össze, de Valadon beköltözött Satie szobája mellé a Rue Courtauld-ra. Satie Valadon megszállottja lett, kapcsolatuk alatt, hogy megnyugtassa elméjét, komponálta a Danse Gothique-ot, és Valadon megfestette Satie portréját. 5 hónap múlva, 1893. július 20-án Valadon elhagyta Satie-t, akit ez a szakítás teljesen összetört. Úgy tudni, Satie-nak élete végéig soha többé nem volt szerelmi viszonya. Körülbelül ebben az időben Satie egy 3 egymáshoz nagyon hasonló motívumból álló kromatikus zongoradallamot komponált, amelyeket főként csökkentett akkordokkal harmonizált. Előírta magának, hogy addig, amíg minden hang el nem csendesedik, maradjon csendbe, majd a dallamot hol kísérettel, hol anélkül 280-szor játssza el. A mű, a Vexation című ördögűző darab keletkezésének dátuma nem ismert, de a tudósok általában 1893 és 94 közötti dátumot határoznak meg zenei és életrajzi bizonyítékok alapján. A kottán a következő felirat látható. Ahhoz, hogy a motívumot 840-szer egymás után eljátszhassuk, célszerű előzetesen a legmélyebb csendben komoly önfegyelemmel felkészülni rá. Az 1960-as évektől kezdve ezt a szöveget többnyire úgy értelmezték, mint egy utasítást, hogy a kotta oldalt 840-szer kell eljátszani, bár nem biztos, hogy ez volt Satie szándéka. Dante Boone 1973-ban született holland zeneszerző és zongoraművész, 2019. november 20-án 3 egymás követő részletben adta elő a Vexation-t, amelyek közötti 2 szünet a többihez képest valamivel hosszabb. A felvételeken a mű teljes egészében hallható. Az első ütemet, illetve motívumot pontosan 840 alkalommal hallhatjuk, variációkban, kibővítve vagy
harmonizálva. A művet a zongorista honlapján digitális formában lehet megvásárolni, vagy meghallgatni. Satie életében hatása volt Maurice Ravelre, Claude Debussyre és François Poulencre, és úgy tartják, hogy olyan újabb zeneszerzőkre is, mint John Cage és John Adams. Satie 1925. július 1-én hunyt el. A mai Nóvévben a Dante Boon által előadott verziót fogom lejátszani, természetesen csak annyit, ami a műsoridőbe belefér.

0: A mai Nové műsorban Dante Boon holland zeneszerző és zongorista előadásában játszottam le Erik Satie Vexation című darabját. Most pedig elköszönök tőletek, hallgassátok a következő műsort, a Sample Templet, és persze, amikor tehetitek, a Tilos Rádiót. Sziasztok!
1: A feeling which occurs quite often and rather strongly while stoned is a thing called sex. For this reason, it's a good idea not to get stoned unless you have a girl with you.
2: Unless you already are a girl.
1: If you already are a girl. Hi there.

0: great.
1: Yeah, this is good.
0: Great stuff.
2: Oh, yeah. Yeah, dynamite.